0: Győri bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűszfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
1: Az időjárásról.
0: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten, keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ceglin Rádióban.
1: Uniós csúcstalálkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben, hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús, szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűszfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: senki sem bán. Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és Vörös Nándi vagyok, aki köszönti önöket, vagyis én köszöntöm önöket. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, és van nekünk egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ide is jöhetnek a válaszok, hogyha itt szeretnének válaszolni, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős kérdéssel megyünk ma, ami nem más, mint hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, akkor elküldheti nekünk, ugyebár ezzel a témával korábban foglalkoztunk, és maradtak olyan válaszok, amit nem tudtam felolvasni önöknek, ezekkel kezdünk, de jöhetnek újak, és a mai napon úgy tervezem, hogy ezt a kérdéskört lezárjuk teljesen, úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ma mindenkinek el kell küldenie, aki szeretne a műsorban szerepelni, úgyhogy várunk ilyen szereplőket, ez lehet főszereplő, mellékszereplő, bármi, és lehet film is, sorozat is, sőt, rajzfilm is lehet, mert a következő pont egy rajzfilmről szól. Azt írja Kat, hogy Mrs. Wicket, a főbérlőnő a Mr. Bean rajzfilm sorozatból, idővel megszoktam a kinézetét, de amikor először megláttam, rémálmaim lettek tőle, illetve nem konkrét karakter, hanem maga a film. Még kiskoromban sokat böngésztem a Mese TV-t, ahol többnyire verses mesék meg dalok voltak, ha jól emlékszem. Na, ezek között volt egy mese, amitől a frász kerülgetett gyerekként, az volt a címe, hogy hát te ki. A film főszereplője egy fiú volt, aki az ágyában fekve nézett kifelé az ablakon a holdra, ami egy verset szavalt hát te kiről, a gyerekevő szörnyről. Hát nem is tudom, hogy gyerekeknek miért kell ilyet mutogatni, de minden esetben tényleg elég furcsa, és tényleg eléggé kellemetlen élmény lehetett. De azért mind a kettőt, az elsőt is és a másodikat is megszoktad előbb-utóbb, és hát ezek szerint mégiscsak nézted. Úgyhogy a válasz tökéletes egyébként, nem emlékszem egyik karakterre sajnos, de utána fogok nézni, és már megyünk is tovább. Azt írja nekünk végé, hogy Nagy Ervin a tanárban. Én talán pár részt láttam csak a Tanár című sorozatból, és nem tudom, hogy Ervin abban jó volt-e, ahhoz több részt kellett volna látnom, de én egyébként sok szerepben szoktam őt bírni. Leginkább mondjuk színházban, élő színházban láttam, és ott nagyon jó volt, ott nagyon bírtam. Hát ugye mostanság már annyira nem fogjuk látni színészként, legalábbis darabokban. Aztán itt van Sullivan Crossing férfi főszereplője, írja nekünk Judit. Pár filmben láttam, de fogalmam sincs miért, mert nem kedvelem. Igen, olyan van, hogy belefut az ember, és meglát valami olyan színészt, akit amúgy nem szeret, és azért még tovább nézi azt a bizonyos sorozatot, de igen, vannak ilyenek is, hogy elkapcsolunk. Ugye a legelső adásban, amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor megfejtettük, hogy nagyon sok oka lehet, hogy miért nem kedvelünk egy színészt, és nem csak az, hogy maga az ábrázata a színésznek kedvese nekünk, hanem a szerep, az által eljátszott karakter is olyan lehet, de akár még a szinkron is számíthat, hogyha nem olyan szinkront kap, amivel mi kedveljük, vagy esetleg lecserélik a szinkron hangot, vagy valami történik az eredeti hanggal, akkor is előfordulhat az, hogy egyszerűen nem nézünk tovább valamit miatta. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, tehát a Ceglét hangja mai kérdése. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ha volt ilyen, 0635-925-925-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Yeah.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a mai már jól ismert kérdésünk, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és tulajdonképpen már elmondtam, hogy nem először vesszük elő ezt a témát, bent maradt válaszokkal kezdünk, aztán pedig jöhetnek az új válaszok a 0635-92-95-re. Edin azt írja, a Fallout soriban, aki a Ghoul-t játszotta, nevét sem tudom, de borzasztóan irritál a pasi, így aztán a harmadik résznél nem jutottam tovább, pedig kíváncsi lettem volna. Én ismerem a színészt, nem személyesen, de Walton Goggins, vagy Gogginsnak hívják az úriembert, és nekem még régebbi Tarantino filmekből, azt hiszem, hogy az Aljas 8-asban például biztosan benne volt, de sok más Tarantino filmben is láttam ezt az arcot, meg sorozatokban, és én nagyon kedvelem a színészt egyébként, úgyhogy ebben nem hasonlítunk egymásra, és ráadásul Ghoul-ként ebben a sorozatban, amire említesz, a Falloutban, gyakorlatilag az arcát nem is igazán lehet látni, hiszen egy félig maszkkal eltorzított arca van neki, és szerintem azt a szerepet is jól hozta, de hát ízlések és pofonok, pont erről szól ez a műsor, hogy megtaláljuk az ilyen különbségeket, de nekem abban pont szimpatikus volt, Edinának nem. Leona azt írja, hogy René Zellweger a Chicago óta nem bírom elviselni a képernyőn, főleg mikor meglátom azt a popó száját, olyan érdekesen tartja, hogy kiráz tőle a hideg. Hát igen, azért René Zellwegert leginkább Bridget Jonesként ismerjük. Szerintem az szerep nagyon illet hozzá, de bevallom őszintén, hogy nem igazán láttam más filmekben. Ettől még lehet, hogy tényleg furcsa. Nem figyeltem meg igazán, de hogyha valaki egyetért, azt nyugodtan elküldheti akár az SMS számunkra. Az összes magyar sorozatot kihagyom, írta nekünk Tibor, csak azt nem írtad meg Tibor, hogy ki miatt hagyod ki, mert... Ez nem derül ki az üzenetből. Biztos van egy színész, aki irritál és sokat szerepel, de találgatni nem szeretnék. Rózsi azt írja nekünk, hogy Jó barátok, Monk, Trónok harca, Harry Potter, Gyűrűk ura. Sose érdekel az egyik se, meg a rajzfilmek között a Bing és a Peppa Malac idegesítőek, sok gyerek szereti őket, de engem idegesít, ha csak meghallom valahol. Hát igazából itt sem derült ki, hogy melyik színésszel van esetleg problémád. Most próbálok olyat találni, aki a Monkot nem néztem, de a Jó barátok, a Trónok harca, Harry Potter, Gyűrűkor, ezek mind megvoltak, de hát ezekben nincs nagyon átfedettség. Talán a Harry Potterben volt olyan színész, aki a Gyűrűkorában is. Minden esetre téged úgy látom, hogy ezek a nagyon népszerű sorozatok zavartak inkább, nem mész a mainstream-mel, hát ilyen is van. Megyünk is tovább Miklóssal. A Forma 1-et a két önajnározó, feleslegesen szakmázó, futamot unalmassá tevő pojáca kommentátor, akiknek időpillanat és gumimenedzselés minden második kifejezésük, monoton hangú kommentátor, lekicsinlő véleményezés mindenről és mindenkiről, vagy épp túlkompenzált dicséret áradata semmiért. Egyébként kicsit érzem, amit mondasz, szerintem Weber Gáborékra gondolhatsz, neki ugye mindig más a kommentátor társa, hárman váltják egymást talán. Minden esetre az tény, hogy szerintem aki Forma 1-es, az visszasírja néha azokat az időket, amikor még palikék voltak mondjuk, mert ez egy másfajta intenzívebb, vagy szújózoli intenzívebb közvetítés volt. Szerintem mondanak érdekes dolgokat egyébként, de a párom mindig azt szokta mondani, hogy elmehetnék kommentátornak is, mert kb. Mindent, amit én már észlelek és elmondok a futam előtt ülve, azokat egy fél perccel később ők is elmondják, ezért talán kicsit gyorsabb lehetne a közvetítés, ha én tartanám, majd erről tartunk szavazást, de inkább vezetem a Ceglét hangja című műsort, ami most egy rövid szünetre megy, mármint nem nyári szünetre, csak egy pár percre. Zenék következnek, aztán folytatjuk a kérdéssel, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorit miatta.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hangja az FM 92.5-ön egy ismerős kérdéssel. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Korábban már volt ez a témánk, de maradtak bent válaszok, és persze már érkeznek az újak is, úgyhogy mindenki figyeljen, de ma lezárjuk ezt a témát. Az előbb Forma 1-ről beszélgettünk, pontosabban a kommentátorokról, és azon gondolkodtam el a zenék alatt, hogy tulajdonképpen ez is megtörténhet, hogy ha valakit nem kedvelünk, mert önajnározó, most mondtam egy olyat, amit Miklós használt még az előző blogban, akkor minél tovább hallgatjuk, és hallgatjuk, mert a Forma 1-et nézni szeretnénk, akkor egyre inkább unszimpatikussá válik ez a figura, mert bármi, ami zavar benne, azt újra előhozza, akkor még távolabb kerül, és a végén meg tudjuk utálni az adott szemét. Szerintem ez a sorozatokban is pont így van, hogy mondjuk egy karakter negatív, és minél rosszabb dolgokat cselekszik, annál inkább utáljuk. Ezért megutáljuk a színészt is, és egy másik sorozatban, ahol lehet, hogy jó karaktert játszik, már nem tudjuk megkedvelni. Szóval érdekes ennek a pszichológiája, de nem akarok okoskodni, megyünk tovább László üzenetével. Azt írja, hogy a szolgálólány meséje, egyszerűen nem bírtam elviselni a főszereplő csajt. Hát ezt még nem láttam, egyébként bakancslistás, valamikor el akarom majd kezdeni, nagyon sokan dicsérik, van akik nem. Minden esetre, hogyha már a főszereplőt nem kedveled, és mondjuk nem is azért, mert láttad másban, csak egyszerűen unszimpatikus, akkor tényleg nehéz végignézni a sorozatot. Zsuzsanna írja, hogy volt ilyen a Híd, baromire érdekel, de nem bírtam azt a, hát én nem mondom ezt a szót, feneket nem így írja, de a hölgyre utal ezzel. A Híd az, azt hiszem az a sorozat, amikor skandináv országban pont az ország határon egy híd közepén történik egy gyilkosság, és talán a holttest egyik fele az egyik országban, a másik fele a másik országban van, nem biztos, hogy ez az, de nekem erre emlékeztet, viszont én ott nem utáltam egy színész se, aztán lehet, hogy az én gépezetemben van a hiba. Azt írja Pip Gábor, hogy Stranger Things minden egyes szereplő irritált. Hát azért az durva. De akkor megvan az is, hogy ez nem a te sorozatod, akkor nem kell végignézni. Meg hát azóta már végé is lett, hogyha jól emlékszem. A beavatott sorozat főszereplője, a csaj totál alkalmatlan, a kemény arc gyerek meg túl kemény benne. Na, ezt a sorozatot nem is ismerem, de azért köszönjük szépen Illésnek. Gáborral megyünk tovább, barátok közt, Miki bátyja, Zoli meghalt, aztán elég is volt, számomra már nem volt izgi tovább. Hát, Zoltán az még a sorozat legelején halt meg, azt hiszem, és akkor nagyon sokat nem néztél belőle. Igen, hát valakinek nem a világa a szappanopera meg ez a napi sorozat, akkor ezek szerint neked hamar eljött ez a pont. El sem kezdem inkább, félben még nem hagytam sorozatot, ez Gyuri írta nekünk, tehát hogyha lát valaki olyat, Gyuri a képernyőn, aki nem tetszik, akkor inkább nem is kezd bele, mert félben még nem hagyott sorozatot. Hát ez egyébként dicséretes, hogy minden sorozatot befejeztél, amit elkezdtél. A rosszabb az, amikor maga a cég mondja, hogy nem fejezi be, és két évad után, amit megszerettél, egyszer csak elvágják, mert nincs rá pénz, nem volt olyan népszerű, nem tudom, vagy éppen írói válság van. És akkor elvágják a sorozatot, és akkor sosem tudod meg a végét, pedig egy csomó időt rászántál, hát ez azért rossz. De ugyanilyen a Trónok harca is bizonyos szempontból, mármint a könyvekről beszélek, mert hogy R.R. Martin, George R.R. Martin nem fejezte be még az utolsó könyvet, szóval a sorozatnak is ugyan furán lett vége, mert nem derült ki, hogy hogy is akarta volna lezárni a valódi író, ezért a sorozat írói kitaláltak valami más befejezést, nem feltétlen ugyanazt, és hát így eléggé kurtára sikerült. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, még mindig ez a kérdésünk, 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Már megyünk is tovább a Ceglét hangjával, kedves hallgatók. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta. Harmadszorra foglalkozunk ezzel a témával, de most utoljára, úgyhogy aki még akarja, elküldheti a 0635 92 925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre a válaszát. Julian azt írja, én inkább a szinkronnal voltam így, idegesítő volt, nem illett a szereplőkhöz, például Scarlett az Elfújta a Szél folytatásában. Sajnos ez nincs meg, de hiszek neked, hogy ez idegesítő volt. Bianca azt írja, Emir a Végtelen Szerelemből. Erről a sorozatról sem tudok, hallottam a címét, de nem néztem, úgyhogy ezt nehéz megmondani. Pacey a Dawson és a Haverok című sorozatban. A sorozat maga megvan, a karakter nincs, és ami még nincs, az a név az üzenet végén, szóval nem tudjuk, kitől kaptuk, de köszönjük azért a választ. Ditta azt írja, irítségből a főszereplő nő végén már szerethető lett, csak el kellett azért jutni oda. Annyi maradt le, csak kedves Ditta, hogy melyik sorozatról beszélgetünk, de igen, ezek szerint van ilyen is, hogy meg lehet szeretni valakit. Norbert azt írja, hogy bár nem sorozat szereplő és a filmjei jók is lennének, de ha Nicolas Cage játsza benne a főszerepet, akkor nálam felejtős. Annyira nem neki való a színészkedés, a Las Vegas végállomás az egyetlen kivétel. Ugyanez a helyzet Jason Segel-lel irritáló, ja és itthon már a feljebb említett Németh Kristóf is. Igen, Németh Kristófot még az előző adásban beszéltük ki, és Nicolas Cage-ről csak hagyd mondjuk annyit, nem akarok reklámozni semmilyen sorozatot, de egy pókember feldolgozást, a Noir címűt most nemrég leforgattak vele, és szerintem ebben a szerepben kifejezetten jó. Hát már csak azért is izgalmas, hogy egy idős és lerobbant pókembert hogy is lehet eljátszani, hát szerintem ez egy izgalmas kérdés, főleg, hogyha Nicolas Cage kapja ezt a szerepet. Nem véletlen a döntés, de most a hátteréről nem akarok hosszabban mesélni. Szerintem ez egyébként bejött neki, de a filmekben én sem igazán kedveltem Nicolas Cage-et. Az éles elmékből Astrid, ezt Zsuzsa írta nekünk, sajnos megint csak bámulok magam elé, mert nem ismerem az éles elméket, mármint a sorozatot ismerek éles elméket, de nem ebben a kontextusban. Barbara írja, hogy az operában a Carmen, az operát ugyan nem hagyodott, de örültem, mikor végül feldobta a pacskert. Hát ez nem szép dolog, azt kell, hogy mondjam, de vicces megfogalmazás, igen. De valamikor direkt ilyenek a szereplők, szóval az alkotó szándékát se felejtsük ki a képletből, és lehet, hogy egy nagyon irritáló karaktert nagyon jól el kell játszani ahhoz, hogy tényleg ilyen legyen, szóval az is valamilyen szintű tehetség. Tünde írja, hogy főszereplő nem volt, viszont ha Szabó Zsófit bármelyik sorozatban meglátom, az egyből tiltó listás lesz. Hát igen, így egyszerre mozgunk külföldi és magyar vonalon, kinek mi. Tamás azt írja, imádom a Csengetett Milord sorozatot, de Miss Poppy kibírhatatlan, elviselhetetlen, stb. Szerintem itt megint arról van szó, amit már többször is beszéltünk, hogy neki pontosan ilyennek kell lennie, és azt nagyon jól hozza, csak közben minket, nézőket idegesít. Igaz, nem sorozat, de ha meghallom Csobot Adélt, egyszerűen rosszul vagyok, de hasonlóan Tom Cruise és Leslie Nielsen. Hát Adélnak van egy bizonyos hangszíne, ami meg hát ugye a viselkedése is, aki hát sok mindenkit megoszt, ezt mondhatjuk így, azt hiszem. Tom Cruise hasonló, de azt szerintem elvitathatatlan, hogy nagyon sok mindent megcsinál ő maga a filmjeiben, tehát egyben kaszkadőr munkát is végez. Leslie Nielsen pedig az egy személyes, tehát a személyes istenem, én nagyon szerettem a filmjeit, de ismerek olyan embert, aki szintén ráz a hideg tőle, nem tudja elviselni, szerintem meg nagyon jó volt azokban a szerepekben, amikor már viccesre vette a figurát, én nagyon szerettem. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, a második órában még ez lesz a kérdésünk, tartsanak velünk akkor is. FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben, hitelhez juthatnak a kis és középvállalkozások. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. Élesen bírálta a gyermekvédelmi törvény keddi módosítását a Fidesz. A párt úgy látja, a 2021-ben módosított gyermekvédelmi törvény mostani módosítása nem a kórházban hagyott csecsemőkről szól, hanem az LMBTQ lobbiról és a pedofilok jogainak védelméről a magyar családokkal szemben. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából érkező kiállítók részvételével. A 16. alkalommal megrendezett eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és további kísérő programok is színesítik.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten, keleten gyenge eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű. Napközben 13-19 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 0622-95-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Küldjék is el, mert hogy ebben az órában már befejezzük ezt a témát, úgyhogy mindenki, remélhetőleg mindenki sorra kerül a végéig. Szulajmán, amikor Hürremet lecserélték, írja nekünk Zsanett. A sorozat megvan, Hürrem karaktere is megvan, de arra már nem emlékszem, hogy mikor történt az a csere, vagy hogyan, és arra sem, hogy mekkora botrány volt ebből annak idején. De tény, hogy amikor egy ilyen fontos szereplőt lecserélnek, az kellemetlen tud lenni. Nem kimondottan egy szereplő, hanem egy egész film idegesített, írja nekünk Szilvia. A szomszéd tehene és az egyszer volt Budán Bödör Gáspár. Szerintem nem voltam ezzel egyedül. A szomszéd tehene az RTL-en ment, a Bödörék pedig a TV2-n ment, amikor azt hiszem, hogy Stoll Andrást teljesen elcsúfították, és egy ilyen falusi karaktert kellett játszani, aki Pestre költözik. Szerintem nagyon mellé ment az a sorozat. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb lett volna eleve egy olyan színész találni, aki hasonlóan néz ki, mint a karakter, akit el kell játszani, és akkor nem kell mindig megcsinálni a sminket, meg beállítani a haját, meg minden, hanem egyszerűen eljátsza az, akire ez a szerep íródott, nem pedig egy Stoll András, aki hát mondjuk, hogy nem tündökölt ebben a szerepben talán. Ezt így egységesen kijelenthető, azt hiszem. Zoltán azt írta, a fekete vitorlákat Szabó Simon szinkronja miatt nem néztem, angolul inkább, a többiek remekeltek, borzasztóan irritált, nem illett a karakterhez. Igen, erről is beszéltünk, hogy sokszor van, hogy a szinkron nem sikerül jól, és ezért nehéz. 2010 óta kb. Bármi, amit elkezdtem nézni, ezt Gábor írja. Hát azért egy pár példát mondhattál volna, vagy színészre, vagy pedig esetleg sorozatra vagy filmre, hogy tudjuk, mikre gondolsz. Lajos írt példát, méghozzá színésznőket, kettőt is, Bella Ramsey és Daisy Ridley. Szerintem Bella Ramsey-t már sokat bántottuk idézőjelben az első adásban. Nagyon nem szeretik a kedves hallgatók, erre már rájöttünk, ugye mindjárt mondom, hogy melyik sorozatban egy játék feldolgozása, és akkor ott menekülnek az ilyen gombalényektől, nem fogom tudni sajnos a nevét, de minden esetre egy ilyen horror sorozatban szerepelt, és nem kedvelték. Daisy-t pedig hát a Star Wars-ból ismerhetjük, de az újabb részekből, ugye Rejt játsza ő benne. Én kedveltem, de azt is értem, hogy miért nem, mert nagyon sok ilyen hangot is hallottam. Zalán a Pokoli rokonokból, ezt Zoltán írta nekünk, a Pokoli rokonokból talán két részt láttam, a legelejébe belenéztem, hogy mégis a magyar sorozatgyártás most hol tart, engem nem vett le a lábamról, és nem is tudom, ki a Zalán karaktere, de köszönjük a véleményt. Csilla pedig azt írja, én egyszer Elena miatt félbehagytam a Vámpír naplókat, de azóta újrakezdtem, és ha tehetem, inkább a mellékszereplőkre figyelek. Ez is egy jó megoldás, hallgassuk meg, mit mond, de ne nézzünk oda. Ezt is meg lehet csinálni, hogyha valaki nagyon unszimpatikus. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Hamarosan a kérdés, vagyis hát a téma végére érünk, úgyhogy ha még gondolják, 0635-925-925-ös.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók. A kérdésünk nem más, mint hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és az előző blogban Bella Ramseyről is beszélgettünk, pontosabban egy hallgató írta, hogy őt nem kedveli, és nem tudtam a sorozat címét megmondani, de utána néztem. The Last of Us, ez a sorozat címe, ami játékból készült, és a játékban szereplő kislányt játssza Bella Ramsey, és nagyon-nagyon nem szerették a legtöbben. Valaki szerint nagyon jó színész, valaki szerint ez a szerep vagy karakter nem illett hozzá. Én a Trónok harcában láttam őt, egy nagyon fiatal uralkodót játszott, aki aztán talán sereget is vezetett, nem tudom. Minden esetre abban szerintem jó volt, az a karakter illett hozzá, a másikat pedig nem láttam, úgyhogy nem is nyilatkozom erről. Azt írja nekünk Ervin, hogy Izaura, két pasi Catcher, Zorro a Hopkins, Popeye, Robin Williams, komplett jó barátok, kuka az egész. Hát a jó barátokról szerintem a világ nagy része nem így vélekedik. Én Popeye-ként nagyon régen láttam a Robin Williams féle filmet, de én úgy emlékszem, hogy nekem gyerekként tetszett. És hát az Izaurát pedig abban meg az koromból fakadóan kimaradtam, de nagyon szépen köszönjük értékes válaszát Ervinnek. Ilona, The Walking Dead az összes szereplője miatt borzalmasak, vontatott, harmadik évadig jutottam nagyjából, 5 éve és soha többet. Én elkezdtem nézni annak idején, tudtam is vele menni egy jó darabig, nekem akkor ez a zombis dolog nagyon bejött, szerintem jól valósították meg ezeket, de tényleg kicsit vontatott lett évről évre a sztori, és most már nem tudom, hagyadik spin-offja, vagyis ilyen testvérsorozat jön már ki, túl sok bőrt próbálnak már leúzni róla szerintem is. Sokánapja sorozatban, Lashana Lynch, ezt Andor írja nekünk, és gondolkozom, hogy a sakálnapját én láttam-e, de azt hiszem, hogy nem, de viszont, hogyha ez ugyanaz, amiből regény is készült, vagy hát először a regény, akkor viszont olvastam, de az meg ugye nem határozza meg, hogy ki milyen színésznő játszotta Lashanát benne. A Good Doctor főszereplője, ezt Imre írta, hát én ezt a srácot nagyon bírom, ő játszott ilyen thriller sorozatban is, és pont attól, amiért ilyen, hát nem is tudom, érzelemmentesen tud nézni az a srác, nekem azt nagyon jól hozza, a Good Doctort azt nem néztem, viszont ugye azt hiszem, hogy ő ott abban egy autista doktort alakít, és szerintem jól hozza azt a szerepet is, már amit így bemutatókból meg ilyesmikből láttam. Kalán néni, ezt Hajnal kell írni nekünk, hát Kalán néni az egy rajzfilmsorozat volt, nem? Nem, az egy mese. Nem baj, azt is nyugodtan írhatod. Kalánka, nyakában lóg egy kis aranykanál, csengettyű rajta, csak is nyerre vár, csipi-csipi-csipi-csupi-csupi csodák. Nekem ez ugrott be, lehet, hogy nem erre gondol Hajnalka, de tényleg fura volt az a néni egy kicsit, most így belegondolok. Köszönjük szépen. Zsanett azt írja, a szőke kóla, hogy az mekkora barom film, végig se néztem. Hát, de annak pont az volt a szerepe, az egy ilyen szatíra tulajdonképpen, hogy ilyen furcsa legyen, és megmutasson egy érdekesebb, egy másik aspektusát a világnak, vagy a közegünknek, de ízlések és pofonok, megint ezt tudom mondani, valakinek persze nem jött át. Zsolt pedig azt írja, hogy Eric Roberts, amíg zenélünk, utána is nézek ki Eric Roberts, mert én bevallom őszintén nem tudom, hamarosan folytatjuk, tartsanak velünk.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban. Ugye?

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfő méltett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke, vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét, egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús, szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűszfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat.
0: Az időjárásról.
1: Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a kérdésünk, és már csak két blokk van hátra, úgyhogy ha valaki még el akarja küldeni, akkor nagyon gyorsan 0635 925 925, és egyébként ki fog maradni ebből a műsorban, mert ma zárjuk ezt a kérdést. Azt írja nekünk Dávid, hogy az összes látványszínész, mint Jason Statham vagy Vin Diesel. Értem, tehát azokra gondolsz, akik izmosak, nem igazán tudnak jól játszani, de jól mutatnak a kamera előtt, és akkor hát ezért teszik be őket. De egyébként szerintem Jason Stathamnek van egy-két szerepe, amiben jót alakít, sőt, hogyha Vin Dieselre gondolok, akkor volt ez a Gorilla bácsi című vígjáték, szerintem az egy eltérő szerep, de kicsit ugyanez Arnold Schwarzenegger az Ovi zsarúban például, ami szerintem egy nagyon sikeres film lett összességében, de mégis inkább az akciófilmekről híres. És igen, itt felmerül a kérdés, hogy ki mennyire jó színész, vagy inkább csak jól mutat-e a képernyőn. László azt írja, hogy Michel folyton a kamerába nézett, mintha lelkembe bámult volna. Nem is mondom, hogy milyen Michelre gondolhatott itt László, de mindenkinek a fantáziájára bízom. Köszönjük a választ, engem megmosolyogtatott. Aztán itt van Zoltán üzenete, manapság több olyan sorozat van a streaming szolgáltatóknál, a főszereplő a saját neméhez vonzódik, na azokat azonnal skippelem, mihelyest kiderül, sajnálom, ez van. Igen, hát elég konzervatív nép a magyar, én azt mondom, hogy az életnek ez is része, és hogyha ez egy sorozaton is megjelenik, nekem azzal igazából különösebb bajom nincsen, úgyhogy engem biztos, hogy nem riaszt el egy ilyen dolog, de van, akit igen, és ezt is megértem. F. Zsoltné azt írja, hogy volt és most is van. Ez nagyon jó, köszönjük szépen ezt a választ is, de azért még jobb lett volna, hogyha némi konkrétumot, vagy egy sorozatot, vagy egy színészt, vagy bármit leír nekünk a kedves hallgató. Nem tette meg, úgyhogy megyünk is tovább. Ginger írja nekünk, hogy sajnos én Robert De Niroval és Benicio Del Toroval vagyok így, ha meglátom a filmben, képtelen vagyok tovább nézni, akármennyire is tetszett addig, ez van. Az nagyon durva, de moziból is kijössz, akkor ezek szerint elhiszem, hogy ennyire zavarnak, de akkor fel kell készülni, hogy hol fognak feltűnni, és akkor talán olyan filmre be se kell ülni, vagy nem kell elindítani. Del Toro az meglepő, mert Robert De Niro-t valahogy meg tudom érteni, bár ő is nagyon nagy színész szerintem, főleg a régebbi filmjeiben azért nagyobbakat alakított, most már inkább átment erre a vígjáték vonalra, de Del Toro szerintem ő nagyon karakteres, és általában jól is hozza a szerepeit, meg vagyok lepve, de hát ez van. Aztán Quantico, ezt Nóra írja nekünk, a főszereplő karaktere, Priyanka Chopra, most próbáltam megnézni a sziklát, hát ha más a másik szerepben, de a felénél feladtam. Hát ezek szerint akkor ő nem jön be, ne erőltesd Nóri, azt mondom, hogy ezt a vonalat. Bernadett azt írta, hogy olyan még nem volt, max arrébb pörgetek, de azt is, amikor már másodjára nézem, nekem az a halálom, amikor meghalnak a kedvenc főszereplőim. Hát igen, ez azért rossz dolog, de valahol pont ez is a feladata egy sorozatnak, hogy az érzelmeinkre hasson, és valamikor így hatnak az érzelmünkre, hogy egy adott karaktert kiírnak belőle, valamilyen baleset éri, meggyilkolják, nem tudom, bármi történhet vele, de igen, ez így működik, és pont ettől szeretjük a sorozatokat, azt hiszem, jó esetben, vagy ettől is. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk, 0635 925 925, hogyha még idegesítő színészeket vagy sorozatokat küldenének nekünk, de már csak pár perc van hátra. Cegléd Rádió!

0: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.
1: Elérkeztünk, kedves hallgatók, a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában. A témánk nem volt más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. Ha volt ilyen, akkor elküldték nekünk, most már ne küldjenek, lezárjuk ezt a kérdést és a műsort is hamarosan. Jönnek tehát az utolsó üzenetek. Úgyhogy ennyi fog beleférni, amennyi hátra van. Péter azt írja, a szomszédokból szinte mindenki. Egy érdekes vélemény, senkit nem szerettél a szomszédokban, de valószínűleg mégis nézted, mert nem nagyon volt más lehetőség. Szerintem azért voltak jó színészek a szomszédokban, de azt megértem, hogy idegesített meg az egésznek a lassúsága, de egy nagyon érdekes korlenyomat volt szerintem a szomszédok. Azt írja Ildikó, hogy engem a török filmek idegesítenek, ahogy a férfiak lenézik a nőket, és ahogy 5 percig csak gyűlölettel néznek egymásra, miközben szól a cincogó zene, és nagyon sok ideges fejet is küldött nekünk Ildikó. Hát igen, igen, előttem van a jelenet, ahogy tényleg valami pengetés szól, és akkor néznek egymásra gonoszan, aztán jön a reklám, és folytatódik a nézés. Hát igen. László azt írja, a Hannibal sorozatban a főszereplő látnok FBI-os csávó karaktere volt már idegesítő, mint ha beletennéd egy pszichotrillerbe Harry Pottert. Ezt még Mads Mikkelsen sem tudta ellensúlyozni. Én néztem azt a sorozatot, pontosabban végignéztem, én bírtam. Igen, csak brutális jelenetek vannak benne, de ettől függetlenül nekem átjött az a sor, és nem emlékszem, hogy idegesített volna az FBI-os csávó, de megmondom őszintén, arra sem emlékszem már, hogy kijátszotta ilyen táblatokban. Minden esetre köszönjük az üzenetet. A mi kis falunk makogós manusa, ő nálam kiverte a biztosítékot, pedig a sorozatot nagyon szerettem, de emiatt és a szereplőgárda cserélődése miatt abba hagytam a nézését. Tudom, kiről van szó, de azért azt tegyük hozzá, hogy ezt a fajta dadogást, makogást, ezt nagyon nehéz lehet ennyire jól hozni. Szerintem nagyon zseni, hogy ezt eljátsza. Tehát olyan, mintha ösztönösen így beszélne tényleg, pedig a színész valószínűleg nem így beszél. Úgyhogy nekem az bejön ilyen szempontból. Igen, kicsit talán koptak a színészek, nem annyira jó már az alapszereplő gárda, mint régen volt, de azért egy-két rész az nagyon jó tud lenni még ma is. Glenn Powell bár filmekben játszik, de nyálas vigyora, nem bírom, írja nekünk Laura, a Top Gun Maverickben játszott, Tom miatt néztem meg a filmet, de mikor megláttam, majdnem kimentem a teremből, nem szeretem. Igen, hát azért, hogyha az ember elég kíváncsi a sztorira, szerintem az akkor nem megy ki a filmről, még akkor sem, hogyha van egy ilyen szereplő, maximum tényleg rá kevésbé kell figyelni. 2 üzenetünk maradt. Éva azt írja, jó barátok, Mónika, de lehet, hogy csak a magyar hangja miatt nézhetetlen számomra. Mónikának azt hiszem, hogy nem kökényesi Ági, az Rachel, hanem Kis Erika. Kis Erika volt a hangja, akinek én kifejezetten szeretem a szinkron hangját, meg Kis Erikát is szeretem amúgy, de én azért szerettem meg, mert a Dragon Ballban a Bulma karakterének volt ő a hangja, és hát Bulmáin mindenki oda volt annak idején általános iskolában, de a lényeg az, hogy én innentől kezdve az ő hangját nagyon kedveltem, és szerintem Mónikaként is tök jó hangja. Az utolsó üzenetünk pedig Annáé, a gyilkos elmékben van az a halál idegesítő szőke, call centeres nő, aki folyton okoskodik. Bár nem tudom, mert miatta egyáltalán nem néztem a sorit. Gondolom annyit megnéztél belőle, hogy rájöjj, hogy ő több részben is vissza fog térni, és mindig okoskodik, és ezzel ki is írta magát a sorozat, meg ez a színésznő is az életedből. Hát köszönjük szépen, tanulságos adás volt ez is, kedves hallgatók, a főszereplős témát ezennel lezárom, és holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Remélem velem tartanak akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra!

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez, szokás szerint este 6-ig, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt Szegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Következő órát Kaigo közös ismerősével nyitom, maradjanak vele, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Flotta bővítés a Petratransznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petratransz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
5: A Bautrans Kft. Nyílászáró értékesítésre munkatársakat keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal személyesen a Kőrösi út 80 szám alatt Tóth Zoltánnál.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
6: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
3: Az időjárásról.
6: Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez a Jó reggelt Cegléd beszagyán. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és majd kicsit később egy beszélgetéssel. Füleljenek rá!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: let me go.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet most a friss információkkal, utána visszatérek a Ceglédiek kedvenc dalaival. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió 92. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
1: Az időjárásról.
2: Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. A jó reggelt Ceglédet most folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan programajánlóval, és mindjárt elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idősek vetélkedője Cegléden. Időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozzunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatal a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban, 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat, és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak második felvonása. A következő óra első pár percében nosztalgiázni fogunk, hiszen egy 1979-es dal újragondolása következik, de ez a bizonyos újragondolás is már régi 2003-ban látott napvilágot. Szóval, Metszó mint száz, Michael Jackson érkezik itt a 92-tön, a hírek után. Tartsanak velem!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: CPL Ajtó Féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza Féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: A Bautrans Kft. Nyílászáró értékesítésre munkatársakat keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzal személyesen a Kőrösi út 80 szám alatt Tóth Zoltánnál.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Ekközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvű filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik.
9: Az időjárásról.
10: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig alapszemlével, azaz a borsonline.hu oldalról és a nemzeti sport.hu felületről ajánlok egy-két olvasnivalót. Maradjanak velem ezért is!
0: Jó reggelt!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-től, a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. Elszabadultak az indulatok a mesterséges intelligenciával gyártott, méltatlan és felületes tartalmak miatt. Juhász Marci nyíltan kikelt azok ellen, akik a néhai blues legenda Deák Bill Gyula nevét felhasználva terjesztenek pocsék AI dalokat. Megelégelték a tiszteletlenséget a zenészek. A csillagszületiket köri kedvence Juhász Marci, aki köszönöttan szoros és mély kapcsolatot ápolt Deák Bill Gyulával, nyilvános bejegyzésben ment neki azoknak a digitális tartalomgyártóknak, akik mesterséges intelligenciával generált dalokkal és képekkel árasztják el az internetet. Marci hangsúlyozta, hogy nem a technológia puszta létezésével van baja, hanem azzal a totális igénytelenséggel és tájékozatlansággal, ahol sokan a legendás énekes alakjához nyúlnak. Külön kiemelte, hogy a generált képeken még az sem sikerült eltalálni, hogy Deák Bill Gyula melyik lábát veszítette el, ami jól mutatja a tartalomgyártók felületességét. Ha már valaki veszi a fáradtságot, hogy dalt generáljon róla, és képeket generáljon hozzá, és mindezt közzé is tegye, akkor legalább annyi legyen benne, hogy utána néz az alapvető tényeknek. Először is, a képen nem Gyuszi bácsi van, komolyan emberek. Bill elvesztette az egyik lábát. Ha már róla készítetek valamit, legalább azt nézzétek meg, hogy melyik lábát vesztette el. Fakad

0: Horváth Marci. A zenész arra is kitért, hogy ez az átgondoltság nélküli tisztelgés és a tisztelet hiánya már a valódi alkotókra is káros hatással van. Emiatt döntött Hobó is úgy, hogy egyelőre nem publikálja azt a dalt, amit barátja emlékére írt. A bejegyzés pillanatok alatt fontos diskurzust indított el, a komment mezőben pedig sorra érkeztek az egybevágó vélemények, tapasztalatok. Ekkor került elő az a döbbenetes szál is, ami még inkább feltette az íre a pontot. Az egyik hozzászóló a Blues király búcsúztatóján szerzett személyes, megrázó élményét osztotta meg Marcival. Abszolút egyetértek veled, én Bill temetésén is kiakadtam. Láttalak, nem tudom, maradtál-e a búcsúztatás végig, de képesek voltak lejátszani az egyik ilyen AI dalt, írta egy hozzászóló. A reakcióból tisztán kirajzolódik, hogy a rajongók szerint ez a fajta gépi igénytelenség már nem csak kegyelet sértő, hanem hosszabb távon a teljes zenei szférát elsorvasztja. Ahogy egy másik felháborodott kommentelő tömören megfogalmazta, úgy, ahogy van, ezek az emberek teszik tönkre a zenei ipart szépen lassan, és annak minden szegletét. Egyébként a borsonline.hu oldalon meg lehet hallgatni a már korábban általam említett remek művet, amiről a Csillag születik sztárja beszélt. A borsonline.hu oldal többek között ezzel a témával is foglalkozik.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: A nemzetisport.hu oldala folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Hosszú szünet után újra Európa Liga meccset játszik az FTC Nanná, hogy labdarúgásról van szó. Az ülői úton remélik, hogy az európai forma tér vissza a Gruppama arénába, nem pedig a bajnokikon látott botladozás. Korbu Máriusz a Nemzeti Sportnak adott interjúban is elismeri, hogy valamiért az NB1-ben hiányzik a pontosság a támadójátékból, de majd ma másként lesz beharangozó két oldalon, az újságformátumban is, persze a sportoldalon is olvashatnak erről. Márton Gábor 60 éves, az egykori Pécsi Ikon részletesen mesélt pécsi és honvédos éveiről, továbbá légiós kalandjairól, de edzői pályájáról is Judi Ádámnak, hozzátéve, hogy külföldön mindig jobban elfogadták, mint idehaza. Újabb 9 meccs a BL-ben, Kerkez nem állt be, vitális kezdett, Varga visszatért. Magyarjaink közül a sérült Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem kapott lehetőséget, majdnem egy hónapos kihagyás után viszont Varga Barnabás újra pályára lépett. A Bajnokok Ligája eheti fordulójáról két oldalon olvashatnak az újságban és a nemzetisport.hu oldalon. Gulácsi Péter először szólalt meg az őt és családját ért rabló támadás után. A Villarreal kapusa szerint idő kell, amíg feldolgozzák az esetet, amelyről elmondta a véleményét a pszichológus is, de felidézzük, írja a portál, a Spanyolországban és Angliában egyáltalán nem olyan ritka inzultusokat, melyek a múltban a labdarúgókat érték. Többek közt ezekkel a sportágakkal és ezekkel a sportolókkal is foglalkozik részletesebben a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is, mi meg a dalokkal, azonnal ezeket játszom a folytatásban itt a 92.5-ön, a Ceglédiek kedvenceit, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a reklámok után folytatjuk a friss infókkal, utána visszatérek a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Ekközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A Nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvű filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik.
2: Az időjárásról.
5: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idősek vetélkedője Cegléden. Időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozzunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Fellát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026cegled@gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, azzal a mutató, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hozzánk, azaz egészen pontosan mi szerint David Guetta, Teddy Sims és Tom Sendai, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
6: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
7: Röf-röf! A kaszabhoz! Takarmányért!
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
9: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
10: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Túltermelési válság van a sertéságazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség. Figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik.
11: Az időjárásról.
12: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

napi horoszkóppal folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Ne hagyd magad tévútra vezetni, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy hívogató információ jut el hozzád, és ez arra inspirál, hogy bővítsd egy kicsit a látókörödet, és igyekez olyan dolgokra is nyitottabb lenni, melyeket eddig talán mereven elutasítottál. Engedj az erőnek, és talán egy új világ tárul fel előtted, amely mentálisan és fizikailag is többet adhat neked, mint azt gondolnád. Bika, talán az utóbbi időben egy kicsit sok volt számodra az információ mennyiség, amely rád zúdult, és nem volt időd mindezt feldolgozni sem önmagadban, pedig erre szükséged lenne, hogy képes legyél elválasztani az ocsut a búzától. Zárd el egy kis időre most magad körül a hírek áramlását, és hagyd, hogy leülepedjen benned minden, hamarosan tisztában fogsz látni. Ikrek, ma ne csak a szemednek higgy, hanem tekints a lelkedbe is, amikor egy döntést meghozol, az ugyanis, ami előtted van információ formájában, nem lesz elég arra, hogy megalapozottan határozz a következő lépésedről. Szerencsére van egy olyan képességed, amely ilyen helyzetben kisegít, a fejlett intuíciót használd. Rák, ma nagy lesz benned a kísértés, hogy egy ügyben a kerülőutat válasz, de hidd el, nem az az ösvény, amin valójában menni akarsz. Ne hagyd, hogy rábeszéljenek valamire, ami nem illeszkedik a te jellemedhez. Az egyenes út talán rögösebb és tartalmaz buktatókat is, de végül az eredményt is teljesen másképpen fogod kezelni. Oroszlán, ma egy a tiédtől gyökeresen eltérő állásponttal találkozhatsz egy ügyben, és talán nehezedre esik majd, hogy elfogad azt, hogy vannak, akik egyre másképpen látják a világot, pedig ahány ember, annyi látásmód, és ez talán jól is van így. Nem lenne jó, ha mindenkinek pont ugyanaz az egy dolog tetszene, ne

0: Szűz! Ma választ kaphatsz egy fontos kérdésre, mert talán már régóta foglalkoztat, és amellyel kapcsolatban lehet, hogy komoly kétségek között őrlődtél eddig. Ne lepődj meg azonban, hogy amit megtudsz, az nem pontosan az lesz, amire valójában számítasz. Az eredmény talán elsőre nem nyeri el a tetszésedet, de hamarosan ezt is másképpen látod majd. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
8: Nem tűntünk el, elköltöztünk. Cegléden a Pesti úton az Aldival szemben működő vastelep most már a csíkos szélegyszám alatt található. Pont ott, ahová a Véggumiszerviz és Autószerviz is költözött. A Pesti út 81 helyett most már új címünk, Csíkos Szél 1. A régi csapat új környezetben is várja régi és új ügyfeleit.
9: Reklámot hallottam.
10: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma az elméd rendkívül fogékony és sebezhető lesz, így érdemes különösen odafigyelned arra, nehogy manipuláció áldozata légy. Valaki ugyanis nem azért szeretne a közeledbe férkézni, hogy a te érdekedben cselekedjen. Éppen ellenkezőleg, ki akarja használni, hogy ma esetleg érzékenyebb vagy az átlagnál. Légy résen! Skorpió, ma olyan esemény történik a közeledben, vagy olyan hírt kaphatsz, amely alaposan felszakadt, és nagyon nehezen tudod majd tűrtőztetni magad ezzel kapcsolatban. Vannak azonban olyan szituációk, melyben a nyugalom sokkal hatékonyabb fegyver lehet, mint a kivont kard. Mutasd meg az erődet ebben a harcmodorban is. Nyilas, ma erő és hatalom lakozik a szavaidban, így ügyelj arra, hogy felelősen használd őket, különösen akkor, ha olyan emberekről mondasz ítéletet, véleményt, akik közel állnak hozzád. Lehet ugyanis, hogy mindössze egy elejtett fél mondattal képes leszel poligrombolni valaki amúgy sem túl biztos lábokon álló önbizalmát. Légy ma kíméletes. Bak, ma nem biztos, hogy sokra fogsz menni, ha a napot munkával szeretnéd eltölteni. Persze nem elsősorban magad miatt, hiszen benned a kötelesség tudod mindig magas, hanem a környezeted gátolhat ebben. Ne menj szembe az autópályán mindenkivel. Fogadd el, hogy a mai napod nem a munkáról szól. Lazíts, használd ezt a helyzetet a pihenésre te is. Vízöntő, ma ne pazaroldd el az energiádat olyan emberekre, akik nem érdemlik meg a figyelmedet. Szűrj, szelektálj, és csak is azokkal kerülj közelebbi kapcsolatba, akikkel szemben érzed, hogy a viszonyotok a kölcsönösségen alapul. Éppen elég alkalmat adtál már egyeseknek arra, hogy kihasználjanak. Vess véget ennek. És végül halak. Te általában nem adod könnyen a bizalmadat, és ez ma sem lesz másképpen alapesetben, de valaki most talán annyira felkelti az érdeklődésedet, hogy rések keletkezhetnek a magad köré vont tűzfalon is. Ne aggódj, ő talán most egy kis kockázatot megérhet. Hát ha most toppant be éppen az életedbe valaki, aki azután valamilyen módon mindig ott lesz veled. Mára ezt üzenték a csillagok.
11: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Egy felhívással folytatjuk, kedves hallgatók, Ceglédváros kultúrájáért szakmai elismerés adományozására. Ceglédváros önkormányzatának a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján Ceglédváros kultúrájáért elismerő oklevél adományozható annak a személynek, csoportnak, civil és egyházi szervezetnek, aki a város kulturális életében legalább 5 éve kimagasló szakmai munkát, magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató tevékenységet folytat. Az adományozása javaslatot a képviselőtestület tagja és bizottsága, valamint közművelődési szervezetője, egyházi szervezet, valamint az ágazatban tevékenykedő civil szervezet tehet megfelelő írásbeli indoklással. A szakmai elismerést minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepélyes keretek között Ceglédváros önkormányzatának polgármestere vagy megbízottja adja át. A javaslatot írásban az űrlap felhasználásával legkésőbb október 31-ig a 2701 Cegléd Postafiók 85 címhelyre, valamint szerkeszthető elektronikus formában a polgármester@cegledph.hu e-mail címre kell küldeni. Ezt a bizonyos űrlapot megtalálják természetesen az interneten is.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: legfrissebb információkkal itt a 92-tön. Tartsanak velem, jó rádiózás kívánok, hiszen mindjárt visszatérek a dalokkal.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Túltermelési válság van a sertés ágazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség, figyelmeztet a Hazai Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik.
1: Az időjárásról.
2: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a kiváló slágerekkel, programajánlóval, és azt is mondom mindjárt, hogy milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Hallgassanak rám.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
4: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-felszegi református egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a felszegi hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a felszegi hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@ceglid.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a szélök is. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A Tame Impala érkezik hozzánk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoon 2490 helyett pluszkártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselni az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban. jelentette be a gazdaság és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt. Parag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű Árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és a fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. A következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet. A múzeum tematikus Nádas évet is hirdet, többek között olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával.
3: Az időjárásról.
10: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sok felé megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Pest megyében a Bony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán pedig felújítják az Örkénybe vezető Jánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták, a forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé terelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak, a mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jól tudják, a következő kamionstop október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Szegédet a dalokkal, nem sokára pedig szokás szerint majd egy beszélgetésen, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Szegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-tól 18:00-ig, szombaton 7:00-tól 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
7: Jó reggelt, Cegléd!

0: lennék.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog nekünk erről beszámolni, aki már itt van a telefonvonal túlsó végén a ceglédi rendőrkapitányságon. Szervusz Csaba, köszöntelek ismét innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
4: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
3: Hát nézzük csak akkor szépen sorban, ahogy szoktuk, először a bűnügyek táján nézzünk szét, mennyire volt aktív a múlt hét.
4: Viszonylag kedvező volt a múlt hét, főleg a vagyonelmi bűncselekményekre vonatkoznék, hogy hál' Istennek nem volt olyan kiemelt tárgyi cselekmény, amiben nagyobb erőket kellett volna mozgatnunk. Ugyanakkor azért kisebb súlyú lopásaink voltak, tehát az továbbra is tapasztalható. Főleg itt a bolti lopásokat említeném, igen, illetve előfordul még mindig a róla és a kerékpárlopás, bár ezeknek a száma már ilyenkor, amikor bejön a hűvösebb idő és kevesebb kerékpáros is róla lesz az utcán, azért csökkenni is szokott.
3: Persze.
4: Ugyanakkor szeretnék egy olyan roller ropásról is beszámolni, ahol a sértett például nagyon segített nekünk az eljárás lefolytatásában. Egy olyan lopás történt itt a vasútállomáson, ahol a roller eltulajdonítón elkövető azonnal fel is vitte a rollert Budapestre, és fönt Budapesten feltételezve már értékesítette is. Viszont a sértettünk egy GPS jeladót üzemeltetett a rolleron.
3: Ez jó.
4: És ráadásul még hang kibocsátása is alkalmas volt a roller, tehát távolról lehetett egyfajta hangot ráadni a rollerra. Így a GPS koordináták alapján a kollégáink föl tudtak menni Budapestre még aznap, hétvégén, és az esti órákban sikerült is a rollert egy lakótelepi környezetben megtalálni. A jeladó alapján, meg a hangjeladó alapján is sikerült egyértelműen a rollert belőni, hogy akkor az pontosan melyik eszköz. Le is foglaltuk, hogy a sértettünknek a kára megtérült. Az elkövetőt kihallgattuk gyanúsítottként, aki elmondja, hogy ő vásárolt ezt a rollert egy másik személytől. Ezt még mi tisztázzuk, tehát még van benne egy cselekmény, amit meg kell tennünk. Ugyanakkor ez a kiemelendő, hogy a sértett a vagyonvédelmét az ilyen élen magas szinten tudta biztosítani,
3: ügyes,
4: és ezáltal nagyon tudta segíteni a rendőrök munkáját, mert így a rollert fölkutatni, meg megtalálni, így már sokkal gyorsabb volt, és nem volt fontos, hogy most ez a roller ez nem Cegléd, hanem Budapesten van, hisz a kollégák azért felmentek Budapestre, és sikerült megtalálni.
3: Nagyszerű, igen. Na, tehát ez is egy módszer, és ezt ajánlhatjuk akár másoknak is, akiknek értékesebb közlekedési eszközük van.
4: Mindenféleképpen, igen, hiszen egy ilyen roller is ilyen 150-200 ezer forintos értékhatárokon nagyon gyorsan mozognak, és onnantól kezdve nagyon nagy kárt lehet vele okozni, ezeket a rollerokat ellopják. Viszont a felkutatásában így már nekünk is nagyobb esélyünk van, mert úgy maga a rolleroknak rendszámban nem rendelkezik, hát tehát egy azonosító jele nincsen, így a körözésben nagyon nehéz utána meg a körözési eljárásban egyáltalán felkutatni, hiszen rengeteg roller van az utakon,
3: hogyne,
4: és nem minden rollert néznek meg gyári szám alapján a kollégák.
3: Igen, igen, igen, igen. Na, akkor ezt a módszert ajánljuk más roller tulajdonosoknak is, és egyéb más eszközökkel rendelkezőknek is, mert azt hiszem, hogy tényleg hasznos lehet. Az előzetes beszélgetésben mondtad, hogy mindenképpen térjünk ki az unokázós csalókra, habár közvetlen környékünket nem érintették most a hasonló esetek, de itt a közelben azért nem egy helyen fordult elő.
4: Így van, megint volt unokázós csalás most a Gödöllői Rendőrkapitányság illetési területén a napokban, és ez komoly probléma, hiszen itt körülöttünk majd minden kapitányságot érintett már ez az elkötési módszer az elmúlt hetekben. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát amit már elmondtunk, már két hete kérjük, hogy igen, beszéljünk a idősebb hozzátartozókkal, hogy mi a teendő, amikor valaki egy ilyen telefonhívást kap. Hiszen nagyon meggyőzőek tudnak lenni a telefonban, legtöbbször hivatalos személynek adják ki magukat. Lehet rendőr, lehet ügyész, vagy akár bírósági dolgozó, bárki, és elmondják, hogy hú, az unoka mekkora a problémába került, és már pedig most pénzt kell befizetni, mert különben nem tudják szabadlábon engedni. Hát én nagyon sokszor kiemeltük, hogy a 21. században Magyarországon nincs olyan jogintézmény, hogy egy nagyszülő több millió forintot fizessen bármilyen hivatalos szervnek azért, hogy azt az unokát azt elengedjék, igen, és ne tartsák fogva. Ilyen nem létezik. És hát olyan meg aztán végképp nincsen, hogy ha nincs pénz, akkor jó lesz aranyékszer is, vagy bármilyen ékszer, hiszen a sem sem a rendőrök, sem az ügyészség, sem a bíróság, senki nem fogad el aranyészert, ez nem alkalmas fizető eszköznek. Pláne egy olyan jogügyletben, ahol nem is lehet fizetni semmiért, tehát itt a szabadságot nem lehet megváltani aranyban Magyarországon. Középkorban lehetett ilyen, első Lajos korában talán, de most nincs, most már nincs ilyen. Ilyenkor mi a teendő, ha van ilyen telefonhívás? Először nagyon mély levegőt kell venni, és el kell gondolkodni például, hogy van-e unokája ennek a
3: sértetnek,
4: így be akarnak csapni, hiszen sokszor van, hogy nincs is unoka. És a másik pedig az, hogy az unoka egyáltalán itthon él-e Magyarországon, vagy tud-e vele kapcsolatot teremteni, ha nem is az unokával, akkor legalább a szüleivel. És akkor szólni kell, hogy mindjárt egy pillanat, megkérdezem a rokonokat, megkérdezem a szülőket, megkérdezem az unokámat, hogy ilyenkor mi a teendő, és hívjanak vissza. Tehát nem szabad azonnal reagálni erre.
3: Nagyon
4: mert
3: helyes.
4: Utána a következő, hogy rakja ki ezt a pénzt, rakja ki az aranyat, rakja ki bármilyen értékét a kerítésre, az ablakba, vagy bárhova, ahol majd jön érte valaki és elviszi. Tehát ez nonsens, hogy a mai világban persze. Sajnos tényleg ott élünk, hogy vannak olyan sértetek, akik képesek 30-40 millió forint értékű értéket kirakni egy nejlonzacskóba, a kerítésre felakasztva, mint a tejárósnak a cserepalackot. Tehát hihetetlen.
3: Igen. Szóval, legyünk észnél, mert okosak a csibészek is, de hogyha egy picit okosabbak vagyunk, akkor azért ki tudunk rajtuk fogni, hál' Istennek. És okosnak kell lenni az utakon is, és most úgy tűnik, hogy egészen olyan baleseti statisztikával tudunk szolgálni, amire már régen vágytunk. Hát ennél is lehetne egy picit jobb, de ez sokkal jobb, mint az elmúlt heti jó néhány hét átlaga, ugye?
4: Összesen csak 2 olyan közúti cselekményünk volt, ahol balesetről tudunk beszámolni. Sajnos mind a kettőben volt sérülés, mind a kettőben könnyű sérült keletkezett. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy megint azok a személyek sérültek meg az útjainkon, akik legvételenebbek, ezek a gyalogosok és főleg a kerékpárosok.
3: Igen.
4: Most a rolleros éppen nem volt benne. Az egyik esemény az még érdekes is, hiszen itt ittas vagy bódult állapotban vezetett a balesetben részt vesző egyik személy, mivel hogy kerékpárban okozóként fölírva, hogy valószínűleg a kerékpáros volt ittas vagy bódult állapotban.
3: Hát, előfordul.
4: Így ütköztek kereszteződésben kerékpáros személygépkocsival, hiszen így aztán a kerékpáros könnyű sérülést szenvedett. Másik eset az pedig, hát az egy, hogy mondjam, ilyet nagyon-nagyon ritkán szeretnénk látni a baleseti okok között, hogy gyalogost ütnek el kijelölt gyalogátkelő helyen. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, rengeteg akciókat hajtunk végre, főleg az olyan kereszteződések veszélyes, ahol több sávos út van és kanyargó forgalom van, és nem veszik észre, hogy már van az úttesten, már elkezdte az átkelést egy gyalogos.
3: Igen.
4: Is valahogy így történhetett, a személygépkocsi egy gyalogost elütött a gyalogátkelő helyen, és a gyalogos sérült meg könnyebben, szerencsére nem volt súlyosabb a sérülés, de ez az a fajta baleset, amit egyértelműen a megfelelő figyelemmel igenis el lehet kerülni. Tehát amikor áll a kezelésben rajtam kívül egy másik autó, egy másik sávban, akkor az nem azt jelenti, hogy hú, hát akkor én fittipaliként kigyorsítok és elmegyek mellette, mert olyan ügyes vagyok. Oka van, hogy miért áll ott egy autó, oka van, hogy miért lassít a másik sávban a jármű. Hát azért, mert át akarják engedni leközben a gyalogost, és a gyalogos mire már az autós odaért, a gyalogos is ott lesz a gyalogátkelő helyen, és rögtön megvan a baj. Tehát egy kicsit körültekintőben, nem kapkodban, nem kell szágoldozni, oda kell figyelni a közlekedésben a másik részvevőkre is.
3: Pontosan, hadd mondjam el az autósok védelmében azért, hogy személyes tapasztalatom, én leginkább gyalogjárom a várost, hogy az autósok 99%-a odafigyel erre, és nagyon udvariasan, előzékenyen átengedi a gyalogosokat, és néha még intünk is egymásnak, hogy köszönjük szépen, és azért a túlnyomó részük szerintem tartja ezt a dolgot, de hát mindig akad kivétel, sajnos.
4: Ezért is mondtam, hogy ilyet nagyon-nagyon ritkán szeretnénk csak látni baleseti okként, hiszen ez egy olyan baleseti tényező, amire nagyon-nagyon nagy probléma lehet belőle, hogyha nem figyelünk oda. És egyébként így, hogy mondod, én is azt tapasztalom, hogy egyébként ezzel nem szokott gondolni, tehát általában az autósok átengedik a gyalogosokat, sőt, nagyon jó fej gyalogosok, nagy cegléde, de sokszor szoktak integetni, megköszönik, hogy átengedte a gyalogost az autót.
3: Igen. Na hát reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, hogy most már csak két balesetről és két könnyű sérüléses balesetről kellett beszámolnunk. Remélem a jövő héten ez a tendencia még tovább megy, és már legalább sérüléses balesetről nem kell szólnunk. Sőt, hát az lenne a legjobb, hogyha nulla lenne majd a balesetek száma. De hát időnként ez is elkövetkezik, erre vágyakozunk majd egészen a jövő hétig, egész biztosan. Karasz Csabának pedig nagyon szépen köszönjük az információkat és a jó tanácsokat is, amelyeket tessenek megfogadni. Csaba, köszönjük szépen!
4: Köszönjük, viszont hallásra, szervusz Gábor!
2: Szegléd Rádió!
1: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aztán jövök vissza a slágerekkel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselni az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt. Parag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű Árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és a fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. A következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet. A múzeum tematikus Nádas évet is hirdet, többek között olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával.
1: Az időjárásról.
2: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kedves hallgatók! Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este a túráig Süveges András. Reklámok után folytatjuk, egyrészt dalokkal, másrészt pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
4: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört arany felvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
2: Reklámot hallottak!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195 összámon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József Sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@cegled.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat, és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Ceglénnek vége, a plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A Hurt és Purple Disco Machine közösét játszom Wonderful Life címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Magyar gyógyszer segíthet a szívizomkárosodás megelőzésében. Gomoly felhős napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Lannert Judit úgy fogalmazott, míg a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, addig a Tisza kormány a köznevelési törvény módosításával visszaadta az iskolák autonómiáját és rendezte a sztrájk jogfeltételeit. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Vitézi Dávid hozzátette, az osztrák vasút magasabb minőségű vonatait a hazai szakaszon a MÁV üzemelteti. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés. hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Magyar fejlesztésű gyógyszerjelöltről jelent meg tanulmány a Nature magazinban. Az orvosság alapvetően új hatásmechanizmussal éri el a kapilláris véráramlás helyreállítását, amelynek zavara a szívinfarktust követő szívizomkárosodás egyik fő oka. Klinikai modellekben már sikerült jelentősen csökkenteni vele a szívizomkárosodást.
2: Az időjárásról.
6: A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, észak-keleten lehet eső. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Pest megyében a Bony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán pedig felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták, a forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé terelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak. A mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz 2-t. A Cegy Lidia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem, este 6 óráig rádiózhatunk együtt.
0: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00, kettől péntekig 17:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Kat-kat! Röfi! A gazda a piacra megy!
7: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
5: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511 484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután a közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Nem jár nagy sikerrel az, aki ebben az évben élőben szeretné látni a színpadon Bodrogi Gyulát. A Nemzet Színésze címe kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díja színművész neve mellett számos előadás szerepel az őt alkalmazó különböző színházak oldalán, ám mindössze egyetlen olyan előadás van meghirdetve idén, melyben egy vagy két alkalommal tervez színpadra lépni. A Blik megkérdezte a legendás művészt, miért ilyen hiányos a naptára. A Nemzeti Színházban az Esthajnal és az Egri Csillagok, a Karinti Színházban a Nagymester, a Centrál Színházban pedig a Network című darabok azok, melyekben jelenleg is játszik Bodrogi Gyula. Igaz, az utolsóban mindössze felvételről látható a közönség számára. A Port szerint a Nemzetiben az 1-2-3 az Ibolya című előadásban is szerepel, ám a színház hivatalos honlapján a Bodroginak tulajdonított szerepet már Rubold Ödön játsza. Így kiderült, hiába szerepel elvileg 4 darabban a 92 éves legenda, mindössze egyben lép színpadra idén, ám az Egri Csillagokban is kettőzve van Szulejmán szerepében Szarvas Józseffel. De vajon idén miért nem látható már színpadon Bodrogi Gyula? Nem én döntöttem, így alakult. Az az igazság, hogy a darabok egy része egyszerűen most nincs színen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem dolgozom, hiszen hívnak meg vendégnek különböző fellépésekre, és a háttérben is készülődik valami, de arról még nem tudok részleteket, folyamatban van a szervezés, de az is igaz, hogy most félig meddig szabadságon vagyok, ám eszem ágába sincs visszavonulni, nevetett Bodrogi Gyula, aki annyit még elmondott az új feladatról, hogy az is egy színházi munka, nem kamera előtti szerep. Persze felvetődik a kérdés, hogy ha nincs színpadon, illetve nem próbál semmit, mivel tölti az idejét az ország egyik legkedveltebb színészóriása. Mit csinálok? Olvasok, gondolkodom a további helyzeteken, az életemen leírok jegyzeteket, árult el a színművész, akinek emellett az egészségével is sokat kell törődnie. Bevallása szerint ugyanis a 2024. december 23-án történt baleset, amely során vendégségből hazatérve megcsúszott és elesett egy kivilágítatlan lépcsőházban, nem múlt el nyomtalanul. Bodrogi akkor combcsont repedést és csonttörést szenvedett, sürgősen meg is kellett műteni, majd egy hosszú rehabilitáció következett, egy ideig kerekes székben, majd bottal közlekedett. Gyógyulok, de azért az egy nagy esés volt. Ezért most is jön hozzám a gyógytornász, és meg is nyugtattak, hogy ugyan teljesen sosem fogok ebből meggyógyulni, annyit elérünk, hogy szabadon mozgok, szabadon játszom, szabadon csinálom a dolgom, de azért, amikor jön az időváltozás, azt fogom majd mondani, hogy jaj, viccelődött a színész, aki azt is hozzátette, nem kell aggódni érte, jól van. Minden rendben, de azt is el kell mondjam, hogy egy-egy ilyen hívás az, hogy az emberek törődnek velem, aggódnak értem, már önmagában is gyógyít. Bodrogi Gyulával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalal a lapszemlét. Annyit azért hozzáfűznék a következő íráshoz, hogy ritka az, amikor a műsorvezető egy barátjával kapcsolatban lapszemlézik. Hát nálam most ebben az esetben megtörténik. Na jöjjön a lényeg. Érzelmileg egy igazi hullámvasút volt az Árulók gyilkossága kastélyban forgatása Beslin Bettina számára. A Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetője bízott abban, hogy az RTL nyomozós valóság sójában egy kicsit közelebb érezheti majd magához imádott édesapját, Beslin Lászlót, ismert és elismert nyomozó volt. Ám kiderült, túl frissek voltak még a sebek, melyeket a szeretett férfi elvesztése okozott lánya szívében. Úgy gondolja, a gyász miatt nem tudta teljesen önmagát adni a műsorban, így történhetett meg, hogy szinte az első pillanattól kezdve célponttá vált a többi ártatlan szemében. Tavaly szeptemberben vesztette el a szeretett édesapját, Beslin Bettina, így mély gyászban volt még, amikor elkezdődött az Árulók forgatása. A műsorvezető azonban bízott abban, hogy a forgatás segít neki egy kicsit kiszakadni a szomorú mindennapokból, és mivel az édesapja Beslin László nyomozó volt, azt remélte, ezzel a maga módján emléket is tud neki állítani, ám kiderült, mindez nehezebb volt, mint az Bettina hitte, ráadásul a viselkedése gyanúsá is tette, mármint a műsorban. A kastélyban keveseknek beszéltem erről, de például éppen Kac Dávidnak mondtam, aki annyira kedvesen reagált, hogy ugyan nekem is gyanús volt egy kicsit, hogy ő áruló, emiatt nem tudtam rászavazni, kezdte Beslin Bettina, aki úgy gondolta, a forgatás kissé kiszakítja majd a nehéz mindennapokból. Úgy mentem be, hogy igazán még nem tudtam feldolgozni ezt a helyzetet. Apu tavaly szeptemberben ment el, és bevallom, gyötrelmesen nehéz volt elveszíteni őt. Nekem is, a nővéremnek is, és az anyukánknak is, akivel 64 évet éltek együtt, és akinek ő volt első és egyetlen párkapcsolata. A gyász folyamat mindannyiunk számára nagyon nehéz időszak volt, éppen ezért azt gondoltam, nekem az egyfajta terápia lesz, hogy bemegyek a kastélyba, ahol egy picit kikapcsolódok, kiesek a napi verkliből, magyarázta Beslin Bettina, aki német Kristófhoz is azért tudott gyorsan kapcsolódni lelkileg, mert rögtön a felvételek elején egy autóba kerültek, és ott kiderült, a színész az évekkel ezelőtt elveszett édesapja könyvét vitte magával a kastélyba, amolyan kapaszkodóként. Ez is szíven ütött, hiszen apukának is van egy könyve, melyben a nyomozásairól ír. Egyébként abban az időben, amikor apu szegedi rendőrkapitány helyettes volt és bűnügyi osztályvezető, az ismeretlen tettes életellenes bűnelkövetések felderítése 100%-os volt, tette hozzá büszkén a műsorvezető. Beslin Bettinával, az ő életével és szereplésével az Árulókban foglalkozik a blik.hu még ennél is részletesebben.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
5: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Utána azonnal Olivia Dean énekel nekünk, tőle szól majd mindjárt a Man I Need című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
7: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
8: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
9: Fahéjas almaleves, A menü székelykáposzta, B menü fűszeres csirkemell joghurtos tésztasalátával, C menü rántott velő rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
10: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
11: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
12: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-99 telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
13: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
14: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
15: Ismét orosz kőolaj finomítókat támadott Ukrajna. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán, a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolaj finomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az ukránok az Egyesült Államok kívánságának megfelelően 3 napig tartózkodtak az orosz energetikai infrastruktúra bombázásától. Moszkva viszont folytatta a légi csapásokat. Éjszaka orosz dróntámadások miatt lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Legkevesebb 5-en meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán drónok olajfinomítókat vettek célba, senki sem sérült meg. Beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bále közelében emelték ki a tengerből. A fosziliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet.
14: Az időjárásról.
15: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten-keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk.
14: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Pest megyében a Abony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán pedig felújítják az Örkénybe vezető Jánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták, a forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé terelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km per órás sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak, a mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió! Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
14: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: zone.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
8: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes. Nem tűntünk el, elköltöztünk. Cegléden a Pesti úton az Aldival szemben működő vastelep most már a Csíkos szél egy szám alatt található. Pont ott, ahová a Véggumiszerviz és Autószerviz is költözött. A Pesti út 81 helyett most már új címünk Csíkos szél 1. A régi csapat új környezetben is várja régi és új ügyfeleit.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. Lélia.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtár.

0: folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Ne hagyd magad tévútra vezetni. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, ma egy hívogató információ jut el hozzád, és ez arra inspirál, hogy bővítsd egy kicsit a látókörödet, és igyekez olyan dolgokra is nyitottabb lenni, melyeket eddig talán mereven elutasítottál. Engedj az erőnek, és talán egy új világ tárul fel előtted, amely mentálisan és fizikailag is többet adhat neked, mint azt gondolnád. Bika, talán az utóbbi időben egy kicsit sok volt számodra az információ mennyiség, amely rád zúdult, és nem volt időd mindezt feldolgozni sem önmagadban, pedig erre szükséged lenne, hogy képes legyél elválasztani az ocsut a búzától. Zárd el egy kis időre most magad körül a hírek áramlását, és hagyd, hogy leülepedjen benned minden, hamarosan tisztában fogsz látni. Ikrek, ma ne csak a szemednek higgy, hanem tekints a lelkedbe is, amikor egy döntést meghozol, az ugyanis, ami előtted van információ formájában, nem lesz elég arra, hogy megalapozottan határozz a következő lépésedről. Szerencsére van egy olyan képességed, amely ilyen helyzetben kisegít, a fejlett intuíciót használd. Rák, ma nagy lesz veled a kísértés, hogy egy ügyben a kerülőutat válasz, de hidd el, nem az az ösvény, amin valójában menni akarsz. Ne hagyd, hogy rábeszéljenek valamire, ami nem illeszkedik a te jellemedhez. Az egyenes út talán rögösebb és tartalmaz buktatókat is, de végül az eredményt is teljesen másképpen fogod kezelni. Oroszlán, ma egy a tiédtől gyökeresen eltérő állásponttal találkozhatsz egy ügyben, és talán nehezedre esik majd, hogy elfogad azt, hogy vannak, akik egyre másképpen látják a világot, pedig ahány ember, annyi látásmód, és ez talán jól is van így. Nem lenne jó, ha mindenkinek pont ugyanaz az egy dolog tetszene, nem igaz? Szűz, ma választ kaphatsz egy fontos kérdésre, mely talán már régóta foglalkoztat, és amelyel kapcsolatban lehet, hogy komoly kétségek között őrlődtél eddig. Ne lepődj meg azonban, hogy amit megtudsz, az nem pontosan az lesz, amire valójában számítasz. Az eredmény talán elsőre nem nyeri el a tetszésedet, de hamarosan ezt is másképpen látod majd. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma az elméd rendkívül fogékony és sebezhető lesz, így érdemes különösen odafigyelned arra, nehogy manipuláció áldozata légy. Valaki ugyanis nem azért szeretne a közeledbe férkézni, hogy a te érdekedben cselekedjen. Éppen ellenkezőleg, ki akarja használni, hogy ma esetleg érzékenyebb vagy az átlagnál. Légy résen! Skorpió, ma olyan esemény történik a közeledben, vagy olyan hírt kaphatsz, amely alaposan felszakadt, és nagyon nehezen tudod majd tűrtőztetni magad ezzel kapcsolatban. Vannak azonban olyan szituációk, melyben a nyugalom sokkal hatékonyabb fegyver lehet, mint a kivont kard. Mutasd meg az erődet ebben a harcmodorban is. Nyilas, ma erő és hatalom lakozik a szavaidban, így ügyelj arra, hogy felelősen használd őket, különösen akkor, ha olyan emberekről mondasz ítéletet, véleményt, akik közel állnak hozzád. Lehet ugyanis, hogy mindössze egy elejtett fél mondattal képes leszel poligrombolni valaki amúgy sem túl biztos lábokon álló önbizalmát. Légy ma kíméletes. Bak, ma nem biztos, hogy sokra fogsz menni, ha a napot munkával szeretnéd eltölteni. Persze nem elsősorban magad miatt, hiszen benned a kötelesség tudod mindig magas, hanem a környezetet gátolhat ebben. Nem menj szembe az autópályán mindenkivel. Fogadd el, hogy a mai napod nem a munkáról szól. Lazíts, használd ezt a helyzetet a pihenésre te is. Vízöntő, ma ne pazaroldd el az energiádat olyan emberekre, akik nem érdemlik meg a figyelmedet. Szűrj, szelektálj, és csak is azokkal kerülj közelebbi kapcsolatba, akikkel szemben érzed, hogy a viszonyotok a kölcsönösségen alapul. Éppen elég alkalmat adtál már egyeseknek arra, hogy kihasználjanak. Vess véget ennek. És végül halak. Te általában nem adod könnyen a bizalmadat, és ez ma sem lesz másképpen alapesetben, de valaki most talán annyira felkelti az érdeklődésedet, hogy rések keletkezhetnek a magad köré vont tűzfalon is. Ne aggódj, ő talán most egy kis kockázatot megérhet. Hát ha most toppant be éppen az életedbe valaki, aki azután valamilyen módon mindig ott lesz veled. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. You.

0: Zsófit énekli el azonnal a hírek után Lady Gaga és Bruno Mars, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
2: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Az 56-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el mások mellett Magyarországtól is. Ukrajna újra kezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki nem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. Itthon bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdini Német Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. A jövő héten kezdődik a Szent Gellért rakparton a kerékpársáv építése. A Rudas gyógyfürdővel szemközti oldalon szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat, és korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A munka várhatóan november közepéig tart.
6: Az időjárásról.
7: Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/órás sebességkorlátozással. Pest megyében Abony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km/órás sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán pedig felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé terelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak. A mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/órás sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Kőrösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Tudjátok, október 15-e van, a mai napon a Terézek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Aranka, Aurélia, Bedő, Berény, Bertram, Fortunát, Gálos, Hedvig, Lille, Tekla és Vilma nevű ismerőseiket is. Egyébként a Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése, jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vagy éppen az, hogy vadászni. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Szeglid Rádió. Változatos és friss!

0: Kedves hallgatók, a mai zenenaptár rovatunk nem annyira hosszú, de mindenképpen meg kell említenem egy-két nevet, egy-két történést. 1960-ban ezen a napon Ringo Starr először játszott együtt a Beatles-szel. A Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban. Pete Best, a dobosuk valamiért hiányzott, ezért ugrott be a helyére Ringo, a Rory Storm and the Hurricanes zenekar ütőse, akit már korábban kinéztek maguknak. 1953-ban született Tito Jackson, amerikai énekes gitáros, ugye a Jackson 5 tagja, Michael Jackson testvére. Tito volt az apja, Joseph kedvence egyébként, ennek ellenére sokáig rejtegette zenei tehetségét a szigorú Joseph elől, mármint a gyerek. Mikor Joseph dolgozott, Tito, a gyerek, gyakran játszott apjú gitárján, ami tilos volt neki. Testvérei énekeltek és táncoltak. Mikor Tito véletlenül elszakított egy húrt a gitáron, kiderült, hogy hozzányúlt a hangszerhez. Joseph azonban nem büntette meg, hanem miután meggyőződött a fiúk tehetségéről, megalakította a The Jackson Brothers együttest, aminek a három legidősebb fiú, Jackie, Tito és Jeremy voltak a tagjai. Végül Marlon és Michael is csatlakoztak a csapathoz, ami The Jackson 5 néven indult el a világhírnév felé 1966-ban. 1948-ban Buenos Airesben született Chris de Burgh, ír pop-énekes, zeneszerző, gitáros és szövegíró. Art rock előadóként kezdte pályafutását, később azonban a populárisabb zene irányába tolódott. Habár az Egyesült Királyságban és az USA-ban is kerültek fel dalai a top 40-es slágerlistákra, leginkább Brazíliában és Norvégiában számít sikeres előadónak. Legnagyobb slágere az 1986-os The Lady in Red szerelmes dal, amely számos országban listavezető volt. The Burgh több mint 45 millió albumot adott el világszerte. 1976-ban ezen a napon Ike és Tina Turner utoljára szerepeltek együtt a színpadon. 1984-ben jelent meg Julian Lennon bemutatkozó albumainek címe Wallet volt. 1996-ban pedig Tommy Lee a Mötley Crüe dobosa ellen eljárás indult, mert szimplán egyszerűen, úgy ahogy van, leütött egy fotóst. Ezt is jegyzi a zenenaptár. Itt a 92.5-ön, ezt követően már is folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
8: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
9: Röf, a kaszaphoz, takarmányért.
8: Honnan tudod?
9: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
10: Kaszap takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Parton. Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó felvonása. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató báb előadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Markó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetni a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Markó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László.
4: Az időjárásról.
5: Felszakadozik a felhőzet és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban, a csípős hajnalok után, kissé melegebb nappalokra készülhetünk. A keleti tájakon, időnként esővel.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Pest megyében Abonykül területén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán pedig felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé telelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak. A mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-felszegi református egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a felszegi hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a felszegi hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92 Cegléd Rádió.
3: Hello.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026cegled@gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195 számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Egy felhívással folytatjuk, kedves hallgatók, Ceglédváros kultúrájáért szakmai elismerés adományozására. Ceglédváros önkormányzatának a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján Ceglédváros kultúrájáért elismerő oklevél adományozható annak a személynek, csoportnak, civil és egyházi szervezetnek, aki a város kulturális életében legalább 5 éve kimagasló szakmai munkát, magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató tevékenységet folytat. Az adományozása javaslatot a képviselőtestület tagja és bizottsága, valamint közművelődési szerv vezetője, egyházi szervezet, valamint az ágazatban tevékenykedő civil szervezet tehet megfelelő írásbeli indoklással. A szakmai elismerést minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepélyes keretek között Ceglédváros önkormányzatának polgármestere vagy megbízottja adja át. A javaslatot írásban az űrlap felhasználásával legkésőbb október 31-ig a 2701 Cegléd Postafiók 85 címhelyre, valamint szerkeszthető elektronikus formában a polgármester@cegledph.hu e-mail címre kell küldeni. Ezt a bizonyos űrlapot megtalálják természetesen az interneten is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelén nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
7: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel!
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
10: A Bautrans Kft. Nyílászáró értékesítésre munkatársakat keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal személyesen a Kőrösi út 80 szám alatt Tóth Zoltánnál.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek, hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: plusz mínusz kettőnek vége, kedves hallgatók, mindjárt indul a csütörtök délután, már is mutatom, hogy mivel. Ezt a felvételt játszom itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Az 1956-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A főváros jövőbeni fejlesztési terveit foglalta össze Karácsony Gergely megválasztásának 7. évfordulója alkalmából. Az elmúlt évekkel ellentétben nem a kormánnyal küzdve, hanem azzal partnerségben tervezik a beruházásokat, hangsúlyozta a főpolgármester. Példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért hegy megújítását. kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Tóra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
2: Az időjárásról.
7: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Pest megyében a Bony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Albert és Sán pedig felújítják az Örkénybe vezető Jánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében, a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelő úton a Mikebudai út felé terelik. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km per órás sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak. A mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre kell készülni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben az ő 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem bizony Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a beszélgetés témája, az hamarosan kiderül, aztán persze folytatjuk majd a kiváló dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653-369-819. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalomban!
4: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi újság a Kossuth Művelődési Központban a legfrissebb hírekkel. Most is az intézmény vezetője, Détári Lukács Ági érkezett ide stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz.
3: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagy rohanásban vagy itt éppen, hát nem csak azért, mert a harmadikra föl kellett rohanni, hanem egyáltalán rengeteg program. Most egy kicsit nézzük először is az október 23-ához kapcsolódó esemény sorozatot, ami már ugye 21-én elindul, ezt elárultad nekem.
3: Így van, ugye a 70. jubileumi évvel van az 1956-os eseményeknek, és ugye Szegléden is több programmal készülünk. Október 21-én kezdődik, ugye ezt a nap folyamán fogják a kollégáim, de az is lehet, hogy a beszélgetés alatt éppen kikerül a részletes plakát a weboldalakra, illetve majd ugye a helyi újságban is megjelenik. Tehát október 21-én szerdán, Orsolya napján kezdődnek a megemlékezés előrendezvényei a Kossuth Múzeumban. Egy beszélgetés, egy könyvbemutató, de hát ezek már meglévő könyvek, amiről beszélgetni fog Reznák Erzsébet történész és Jójár György, dr. Jójár György helytörténész, vagy helytörténeti kutató, ugye mind a kettő
2: jól ismert néve ezen a téren is.
3: Mind a ketten ugye egy könyvet készítettek a témáról. Erről ennek kapcsán lesz beszélgetés az 1956-os ceglédi eseményekről. Tehát a Kossuth Múzeumban, annak a könyvtár részében, október 22-én reggel temető és emlékhelyek koszorúzás, ez egy hagyományos
2: program. Ez is hagyomány már, igen.
3: És ugye 22-én reggel szoktuk ezt ugye megejteni. Ugye több emlékhely van, és ugye itt az áldozatokról és a hősökről emlékezzünk meg.
2: Igen, igen.
3: Nem csak a temetőkben, a síroknál, hanem emlékpont van, illetve két emléktábla a gimnázium folyosóján, illetve a mezőgazdasági iskolában is egy 56-os emléktábla, ugye ezek mind a két intézmény egy fontos kulcsszereplő, egy kulcshelyszíne volt a ceglédi eseményeknek. Ugye a mezőgazdasági iskola helyén akkoriban egy kollégium állt, illetve hát 2016-ban pályáztunk egy büszkeségpontra, Cegléd is ugye rendelkezik egy 56-os büszkeségponttal, ez pedig a ceglédi diákok emlékére állított pad, emlékpad.
2: Igen.
3: A gimnázium előtt.
2: Pontosan.
3: Ugye egy gimnáziumi sapka és egy lyukaszászló található rajta, Szabó György szobrászművész munkája. Ezeket fogjuk megkoszorúzni, és 23-án délelőtt lesz a hagyományos megemlékezés ünnepség a templomkertben. Ugye itt található a ceglédi 56-os emlék oszlop, ugye egy harangláb, egy szobor alkotással. Ez adja helyszínét általában a ceglédi eseményeknek.
2: Pontosan.
3: Ugye, ha nem olyan kedvező az időjárás, akkor a Városháza dísztermében tartjuk az ünnepséget, és hát a koszorúzást azt ott az emlékfánál. Ugye az elsők között a rendszerváltáskor Cegléden alapítottak, illetve helyezték ezt az emlék oszlopot el.
2: Bizony, elsők között voltunk, igen.
3: És ugye ott a táblákat is megkoszorúzzuk, ugye található a földhivatalon, Városházánál, tehát koszorúzással zárjuk ezt a megemlékezést, de ugye most nem csak egy ünnepség, hanem egy egész napos műsor, amit szerveztünk idén a ceglédieknek. 11 óra és 12 óra között indul a délutáni program a Kossuth szobornál, ahol egy 56-os játékteret alakítunk ki a gyerekeknek és családoknak.
2: Az érdekes.
3: Ilyen vásári játékok, amik 56-os feladatokat adnak, tehát tankokat kell, ugye fai játékból, kidobóval kidobni, a vörös csillagot kell a vörös csillag mozi tetejéről leütni, és aztán lesz anzixa, vagy ilyen fotóanzix 56-os képbe. És a Foltvarrók által pedig egy kézműves játszóház. Általában március 15-én látták már a ceglédiek, hogy milyen foglalkozás. Ez egy sátorban lehet majd ott a szabadság téren a gyerekekkel ugye ezt kipróbálni. Ez 2 és 5 óra között lesz. Tehát maga ez a családi program 5 óráig van a szabadságtéren, és csatlakoztak hozzánk a ceglédi veteránusok, mert felkerestük őket, és korabeli autókkal érkeznek a helyszínre.
2: Na, az érdekes lesz megint.
3: Nekem is, mert ugye pontosan nem tudjuk még, hogy milyen autókat tudnak hozni, de ígéret van oldalkocsis motorra, személyautóra és teherautóra is. Ami korabeli 50-es és 60-as években lehetett megtalálni, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, és ők is ott lesznek a tér környékén a délután folyamán. És 5 évente szervezünk egy emléksétát az 56-os ceglédi
2: események
3: helyszínére, és most is ezt megszervezzük. A Kossuth gimnáziumnál lesz 23-án 17:30 a gyülekező, és 5 helyszínen felolvassuk az amatőr színjátszó csoport, illetve a diák önkormányzat elnökének közreműködésével az ott történt visszaemlékezésekből az ott történt eseményeket, illetve velünk tart Reznák Erzsébe történész, aki pedig kiegészíti ezeket a visszaemlékezéseket helyi történésekkel, illetve ezt kontextusba helyezi ezeket a visszaemlékezéseket. Ez a séta a Városházán fog befejeződni, ugye ott fejeződtek be a ceglédi események, tehát körbejárunk így a Városházával 6 helyszínt, és erre várjuk az emlékezni vágyókat. Ugye gyertyáról mi gondoskodunk, és minden helyszínen elhelyezünk egy szál őszi rózsát, ahogy azt 5 évente szoktuk.
2: Így van, igen.
3: És nem fejeződik be a program, mert este 8-tól a moziban ingyenes filmvetítés várja az emlékezni vágyókat, de nem csak 23-án, hanem 24-én és 25-én is egy-egy 56-ról szóló, vagy 56-hoz kapcsolható filmet vetít a mozi. A 23-ai ingyenes vetítés, de szombat és vasárnap 1956 forint lesz a mozi jegy.
2: Igen, stílszerűen így van. Mondhatni, így van. Tehát gazdag program, október 21-től 23-a késő estéig, gyakorlatilag folyamatosan erről a 70 éves évfordulóról szól majd a város, ami hát azt hiszem egy kemény munka volt megszervezni, és kemény munka lesz lebonyolítani is. Ebben is benne vannak különféle művészeti alkotók is, de nekik külön dolguk is lesz még mostanában, ugye?
3: Így van, október 22-én 17:30 nyílik a Ceglédi Alkotók Egyesületének 25 éves fennállása.
2: Ott is egy jubileum.
3: Így van, fennállásáról, vagy fennállásával kapcsolatos kiállításunk, egy összművészeti kiállítás. A galéria a képzőművészetnek és a fotóművészetnek ad helyet. Az emeleti, az első emeleti kis galéria, vagy kiállító rész pedig a népi tárgyalkotóknak, illetve az irodalmároknak ad helyszínt, és közel 30 alkotó fog kiállítani az összességében. Igen. A megnyitón Hegedűs Ágota alpolgármester köszönti az egyesületet, és a megnyitót pedig Berei Andrea, a Bács megyei Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke fogja megnyitni. Igen. És hát ugye közreműködnek művész barátok, illetve művészetpártolók. Szebeni Szilvi énekelni fog, gitárjáték is, illetve Korondi Rózsa pedig egy verssel készül.
2: Igen.
3: Tehát ez egy ilyen kis ünnepe az egyesületnek, ugye 25 éve működik Cegléden a ceglédi és Cegléd környéki alkotókat összefogó egyesület, ugye ezt annak idején 10 alapították, és hát ugye sajnos nem mindenki van velünk, tehát ugye az égi alkotótársakról is meg fogunk emlékezni.
2: Természetesen. Beszélgettünk itt előzetesen egy őszi művészpiacról is, ez kapcsolódik ez a két dolog?
3: Így van, ugye 22-én megnyílik a kiállítás, és 24-én szombaton délelőtt lesz egy őszi művészpiac, ez most már szinte hagyományosnak mondható, 3 éve szervezünk az alkotókkal, ugye kézműves vásárt, ezt a színházi előtérben szervezzük, van, amikor kapcsolódik hozzá a művelődési háznak programja, de van, amikor önállóan készítjük, most kapcsolódik hozzá egy báb előadás, Gulyás László jön Kiskun Félegyházáról egy őszi mesejátékkal, egész nap kézműves foglalkozáson lehet részt venni, bútorfestés, illetve a Faeszter Gályos bemutató lesz, és pörgettyűt lehet készíteni.
2: Igen, Gúria ez mindig izgalmas. Igen.
3: És hát még kapcsolódnak majd kézműves bemutatók hozzá az őszi szünetben, gyakorlatilag a kézművesekkel, illetve a képzőművészekkel beosztottuk minden nap a galériában kézműves foglalkozáson lehet részt venni, ugye kitör az őszi szünet, és délelőttönként várjuk az alkotni vágyó gyerekeket. Itt mindenféle foglalkozás lesz, a Bezzeg Lillától kezdve, a Göncő Istvánné csipkekészítőtől kezdve, a fonásig, szövésig, különböző
2: sok mindenki
3: lehet majd kipróbálni.
2: Igen. Vészesen fogy a műsoridőnk, de nagyon gyorsan még színpadi programok is lesznek ugye a közeljövőben.
3: Így van, ugye folytatjuk a havi könnyű zenei koncertjeinket, ugye a hangfoglaló program kapcsán ugye minden hónapban egy könnyű zenei koncertet szervezünk, és most az aktuális koncert október 24-én este az Elefánt zenekarnak egy ilyen akusztikus klasszikus formációja, a Felefánt formáció fog hozzánk érkezni. Szendrőfi Csaba vezetésével. Színházi előadásaink folyamatosan vannak, de az igazság, hogy büszkén és szerénységgel azért, de azt tudom mondani, hogy szinte mindegyik teltházas, tehát hogy nagyon résen kell lenni, ha valaki egyet szeretne vásárolni, mert mondhatom, hogy október 21-én Bödöcs Tibor, de dupla a teltházas előadással jön, tehát gyakorlatilag azt kell figyelni, hogyha valaki betegség miatt el szeretné adni, és úgy megvásárolva lehet helyhez jutni, de ilyenek a különböző vígjátékok és komédiák, aminek helyet adunk. A következő, ami általunk szervezett program, az a már hagyományosnak mondható október 31-ére készülő ijeszgetős, rémisztő séta.
2: Igen, igen.
3: Ugye ezt annak idején a Turinform irodával kezdtük elindítani, ugye Füle Magda oszlopos tagja volt, illetve a kollégák, mert ugye ez nem egy művészeti csoport, és nem amatőr színészek. Ezek a kollégák, akik ilyenkor beöltöznek, és mindenféle elfojtott, rémisztő képességüket igen, előveszik.
2: És egy Halloween party lesz gyakorlatilag.
3: Megijeszteni a népeket. Most ennek a helyszíne az épület lesz, tehát a színház terem és a hozzá kapcsolódó különböző helységek, és ott találunk ki feladatokat, ugye nálunk mindig egy történet köré van fűzve, úgyhogy ez, amit előkészítünk, is erre lehet hamarosan regisztrálni. Vannak visszatérő vendégeink, akik ugye bekapcsolódnak ezekbe a programokba. A csoportjaink a B épületben működnek, újabb formációk, foglalkozások indultak el, ilyen a Lady Latin, vagy egy rajzszakkör, amit egy új csoportvezető indított diákoknak, kifejezetten az alkotás és a önkifejezés segítésére. Indult most ugye a Kubai Szalsza csoportunk.
2: Igen, igen.
3: Indítunk két szakkört, a szakkörprogramot, az egyik a Zsenília fonalból állatkákat lehet horgolni, tehát Zsenília horgolás, de hát ez a csoport is betelt, a novemberben pedig a kaligráfiát fogunk indítani, ez a szépírás, betűfestés, amire majd lehet jelentkezni. Gyöngyfűző szakkör, ami havi rendszerességgel ugye most szombaton fog rendelkezésre állni. Beindítottuk a 65 év felettieknek az informatikai oktatást, erre három csoport indult, úgyhogy ez is most októbertől működik, de hát a mozgásos órák, a nyugdíjas klubok, igazából mindenki találhat valami neki szóló programot, amivel be tud kapcsolódni közösséghez, közösségi programba. Ugye október végén folytatjuk a bakancslista utazási klubot. Kanada most az úti cél, és arról fogunk információkat szerezni, és novemberben pedig a helytörténeti klubban a 30 éves Kossuth toborzóról fogunk beszélgetni, annak az eredetéről, történetéről.
2: De jó. Ó, hát akkor pezseg az élet továbbra is a Kossuth művelődési központban, van dolguk a szervezőknek, és hát lesz dolguk azoknak is, akik oda ellátogatnak, hiszen nagyon sok minden érdekes dologgal találkozhatnak. Most talán a legfrissebb, ami említettünk még a beszélgetés elején, az október 23-ához kapcsolódó háromnapos, 21-én induló rendezvénysorozat, senki ne hagyja ki, aki csak teheti, legyen ott, és érezze át ezt a 70 esztendőt, ami eltelt 1956 óta. Ági, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és én neked és csapatodnak is nagyon jó munkát kívánunk.
3: Köszönjük.
1: Szegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felhát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden. Időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@ceglid.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: 2023-as közös ismerőst, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: CPL ajtó féláron, ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron, csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum, Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Nem tűntünk el, elköltöztünk. Cegléden a Pesti úton az Aldival szemben működő vastelep most már a csíkos szélegyszám alatt található. Pont ott, ahová a Véggumiszerviz és Autószerviz is költözött. A Pesti út 81 helyett most már új címünk, Csíkos Szél 1. A régi csapat új környezetben is várja régi és új ügyfeleit.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülés tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Pati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Tóra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
2: az időjárásról.
6: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és a 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak, a mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km/h sebességkorlátozással. Cegléd belterületén a 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Abony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelőúton a Mikebudai út felé terelik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 17-en szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. You were good.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: FM 92.5 Tech Lead Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
10: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
10: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
10: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Ugye?

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195 összámon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József Sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@cegled.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat, és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tőn, a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. Elszabadultak az indulatok a mesterséges intelligenciával gyártott, méltatlan és felületes tartalmak miatt. Juhász Marci nyíltan kikelt azok ellen, akik a néhai blues legenda Deák Bill Gyula nevét felhasználva terjesztenek pocsék AI dalokat. Megelégelték a tiszteletlenséget a zenészek. A csillagszületiket köri kedvence Juhász Marci, aki közszorultan szoros és mély kapcsolatot ápolt Deák Bill Gyulával, nyilvános bejegyzésben ment neki azoknak a digitális tartalomgyártóknak, akik mesterséges intelligenciával generált dalokkal és képekkel árasztják el az internetet. Marci hangsúlyozta, hogy nem a technológia puszta létezésével van baja, hanem azzal a totális igénytelenséggel és tájékozatlansággal, ahol sokan a legendás énekes alakjához nyúlnak. Külön kiemelte, hogy a generált képeken még az sem sikerült eltalálni, hogy Deák Bill Gyula melyik lábát veszítette el, ami jól mutatja a tartalomgyártók felületességét. Ha már valaki veszi a fáradtságot, hogy dalt generáljon róla, és képeket generáljon hozzá, és mindezt közzé is tegye, akkor legalább annyi legyen benne, hogy utána néz az alapvető tényeknek. Először is, a képen nem Gyuszi bácsi van, komolyan emberek. Bill elvesztette az egyik lábát. Ha már róla készítetek valamit, legalább azt nézzétek meg, hogy melyik lábát vesztette el. Fakadt ki Juhász Marci. A zenész arra is kitért, hogy ez az átgondoltság nélküli tisztelgés és a tisztelet hiánya már a valódi alkotókra is káros hatással van. Emiatt döntött Hobó is úgy, hogy egyelőre nem publikálja azt a dalt, amit barátja emlékére írt. A bejegyzés pillanatok alatt fontos diskurzust indított el, a komment mezőben pedig sorra érkeztek az egybevágó vélemények, tapasztalatok. Ekkor került elő az a döbbenetes szál is, ami még inkább feltette az íre a pontot. Az egyik hozzászóló a Blues király búcsúztatóján szerzett személyes, megrázó élményét osztotta meg Marcival. Abszolút egyetértek veled, én Bill temetésén is kiakadtam. Láttalak, nem tudom, maradtál-e a búcsúztatás végig, de képesek voltak lejátszani az egyik ilyen AI dalt, írta egy hozzászóló. A reakcióból tisztán kirajzolódik, hogy a rajongók szerint ez a fajta gépi igénytelenség már nem csak kegyelet sértő, hanem hosszabb távon a teljes zenei szférát elsorvasztja. Ahogy egy másik felháborodott kommentelő tömören megfogalmazta, úgy, ahogy van, ezek az emberek teszik tönkre a zenei ipart szépen lassan, és annak minden szegletét. Egyébként a borsonline.hu oldalon meg lehet hallgatni a már korábban általam említett remek művet, amiről a csillagszületik sztárja beszélt. A borsonline.hu oldal többek között ezzel a témával is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Nemzeti Sport.hu oldalon folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Hosszú szünet után újra Európa Liga meccset játszik az FTC Nanná, hogy labdarúgásról van szó. Az ülői úton remélik, hogy az európai forma tér vissza a Gruppom arénába, nem pedig a bajnokikon látott botladozás. Korbo Máriusz a Nemzeti Sportnak adott interjúban is elismeri, hogy valamiért az NB1-ben hiányzik a pontosságot támadó játékból, de majd ma másként lesz beharangozó két oldalon, az újságformátumban is, persze a sportoldalon is olvashatnak erről. Márton Gábor 60 éves, az egykori pécsi ikon részletesen mesélt pécsi és honvédos éveiről, továbbá légiós kalandjairól, de edzői pályájáról is Judi Ádámnak, hozzátéve, hogy külföldön mindig jobban elfogadták, mint idehaza. Újabb 9 meccs a BL-ben, Kerkez nem állt be, vitális kezdett, Varga visszatért. Magyarjaink közül a sérült Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem kapott lehetőséget, majdnem egy hónapos kihagyás után viszont Varga Barnabás újra pályára lépett. A Bajnokok Ligája eheti fordulójáról két oldalon olvashatnak az újságban és a Nemzeti Sport.hu oldalon. Gulácsi Péter először szólalt meg az őt és családját ért rabló támadás után. A Villarreal kapusa szerint idő kell, amíg feldolgozzák az esetet, amelyről elmondta a véleményét a pszichológus is, de felidézzük, írja a portál, a Spanyolországban és Angliában egyáltalán nem olyan ritka inzultusokat, melyek a múltban a labdarúgókat érték. Többek közt ezekkel a sportágakkal és ezekkel a sportolókkal is foglalkozik részletesebben a Nemzeti Sport.hu oldal és az újságformátum is, mi meg a dalokkal, azonnal ezeket játszom a folytatásban itt a 92-tön a Ceglédiek

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács Szikvíz üzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács Szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács Szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a következő 60 perc. A közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25.000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. A Falusi Összetartó Lakosok Egyesülete szervezésében 3. őszi kézműves vásár október 18-án Csemőben. A nap folyamán közel 30 kézműves és büfé is várja a látogatókat és vásárlókat. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozásokra, játékos programokra, tökfaragásra invitálják. A tökfaragáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kicsiknek és nagyoknak a mindenki által közkedvelt furfangos paraván előadásában szórakoztató bábelőadással is készülnek. A finom sajtok és a jó borok mellé pedig a Kis István népdalkör nótázása adja meg a hangulatot. Ezen kívül őszi pitesütő verseny vár minden érdeklődőt október 18-án reggel 9 órától Csemőben a Helytörténeti Múzeum udvarán. A részvétel ingyenes.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460.000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülés tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Pati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhat szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a dél-dunántúli Kék Tóra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak.
2: Az időjárásról.
8: A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és a 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km per órás sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak, a mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Cegléd belterületén 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Abony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelőúton a Mikebudai út felé terelik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 17-en szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában a mikrofonnál Süveges András, utána mi a Szatmári Gábor, szokás szerint utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és foglalkozok egy picit a mai nappal október 15-ével, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Egy felhívással folytatjuk, kedves hallgatók, Cegléd város kultúrájáért szakmai elismerés adományozására. Cegléd város önkormányzatának a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján Cegléd város kultúrájáért elismerő oklevél adományozható annak a személynek, csoportnak, civil és egyházi szervezetnek, aki a város kulturális életében legalább 5 éve kimagasló szakmai munkát, magas színvonalú értékteremtő, közvetítő és támogató tevékenységet folytat. Az adományozása javaslatot a képviselőtestület tagja és bizottsága, valamint közművelődési szervezetője, egyházi szervezet, valamint az ágazatban tevékenykedő civil szervezet tehet megfelelő írásbeli indoklással. A szakmai elismerést minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepélyes keretek között Cegléd város önkormányzatának polgármestere vagy megbízottja adja át. A javaslatot írásban az űrlap felhasználásával legkésőbb október 31-ig a 2701 Cegléd Postafiók 85 címhelyre, valamint szerkeszthető elektronikus formában a polgármester@cegledph.hu e-mail címre kell küldeni. Ezt a bizonyos űrlapot megtalálják természetesen az interneten is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Elefántdalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Új életre kell a régi téglagyár. Két új utca, 30 építési telek várja, hogy benépesüljön. Ha telket szeretne itt, akkor is keressen bennünket, de komplett generál kivitelezéssel is segítjük, hogy új otthonra lejjen. És ha már kész otthont keres, új társasházi lakásokat is kínálunk. Az új lakópark bejárata a Bajza utca felüli oldalon található. AE Épp Kft. Telefon 0630 943 74 52.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: ebből itt senki sem lát, de nem kell tovább félnem.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a felszegi hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a felszegi hivatal, a Fellát utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden. Időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511 484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő ital kupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtár.

0: Kedves hallgatók, október 15-e van, a mai napon a Terézek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Aranka, Aurélia, Bedő, Berény, Bertram, Fortunát, Gálos, Hedvig, Lille, Tekla és Vilma nevű ismerőseiket is. Egyébként a Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése, jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vagy éppen az, hogy vadászni. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: mai zenenaptár rovatunk nem annyira hosszú, de mindenképpen meg kell említenem egy-két nevet, egy-két történést. 1960-ban ezen a napon Ringo Starr először játszott együtt a Beatles-szel. A Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban. Pete Best, a dobosuk valamiért hiányzott, ezért ugrott be a helyére Ringo, a Rory Storm and the Hurricanes zenekar ütőse, akit már korábban kinéztek maguknak. 1953-ban született Tito Jackson, amerikai énekes gitáros, ugye a Jackson 5 tagja, Michael Jackson testvére. Tito volt az apja, Joseph kedvence egyébként, ennek ellenére sokáig rejtegette zenei tehetségét a szigorú Joseph elől, mármint a gyerek. Mikor Joseph dolgozott, Tito, a gyerek, gyakran játszott apjú gitárján, ami tilos volt neki. Testvérei énekeltek és táncoltak. Mikor Tito véletlenül elszakított egy húrt a gitáron, kiderült, hogy hozzányúlt a hangszerhez. Joseph azonban nem büntette meg, hanem miután meggyőződött a fiúk tehetségéről, megalakította a The Jackson Brothers együttest, aminek a három legidősebb fiú, Jackie, Tito és Jeremy voltak a tagjai végül, Marlon és Michael is csatlakoztak a csapathoz, ami The Jackson 5 néven indult el a világhírnév felé 1966-ban. 1948-ban Buenos Airesben született Chris de Burgh, ír, poppénekes, zeneszerző, gitáros és szövegíró. Art rock előadóként kezdte pályafutását, később azonban a populárisabb zene irányába tolódott. Habár az Egyesült Királyságban és az USA-ban is kerültek fel dalai a top 40-es lágerlistákra, leginkább Brazíliában és Norvégiában számít sikeres előadónak. Legnagyobb slágere az 1986-os The Lady in Red szerelmes dal, amely számos országban listavezető volt. The Burgh több mint 45 millió albumot adott el világszerte. 1976-ban ezen a napon Ike és Tina Turner utoljára szerepeltek együtt a színpadon. 1984-ben jelent meg Julian Lennon bemutatkozó albumainek címe Wallet volt. 1996-ban pedig Tommy Lee a Mötley Crüe dobosa ellen eljárás indult, mert szimplán egyszerűen, úgy ahogy van, leütött egy fotóst. Ezt is jegyzi a zenenaptár. Itt a 92.5-ön, ezt követően már is folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a széllökés. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, a címe Turn the Lights Off. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent Győr tér 11.
7: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
8: Röf, a kaszabhoz, takarmányért.
7: Honnan tudod?
8: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
9: Kaszab takarmánybolt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
10: A Bautrans Kft. Nyílászáró értékesítésre munkatársakat keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal személyesen a Kőrösi út 80 szám alatt Tóth Zoltánnál.
11: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Veszélyes ásványvizet vettek le a boltok polcairól. Erősen felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Fél literes Primavera ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termék visszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el.
11: Az időjárásról.
12: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Az északi északkeleti szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
11: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd belterületén a 2-es és a 3-as kilométer között ideglenes forgalomkorlátozó táblákat helyeznek ki. A munkavégzés idején útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. A 4-es főúton Pilis és Cegléd között több szakaszon is dolgoznak. Pilis belterületén a 46-os és a 49-es kilométer között vezetéképítési munkák miatt útszűkületre és 30 km per órás sebességkorlátozásra kell számítani. Pilis és Cegléd között az 50-es kilométertől a 68-as kilométerig kaszálnak, a mozgó munkaterületnél útszűkület lassítja a forgalmat 40 km per órás sebességkorlátozással. Cegléd belterületén 69-es és a 72-es kilométer között a kiemelt szegélyeket tisztítják, a munkavégzés helyszínén útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Abony külterületén optikai hálózatot építenek, a 2-es és a 4-es kilométer között útszűkületre és 40 km per órás sebességkorlátozásra kell készülni. Albert Hirsán felújítják az Örkénybe vezető Dánosi úton fekvő vasúti átjárót. Az 1-es kilométer közelében a Hősök utcánál az átjárót október 22-ig lezárták. A forgalmat sárga táblákkal jelzett terelőúton a Mikebudai út felé terelik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 17-en szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Mindenképpen tartsanak velem ezért is.
1: Szeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan. Jobb lenne.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
7: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt, a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Pizza, zene, játékok és jó társaság. Különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban. 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@ceglid.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: 95.5 Cegléd Rádió.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Nem jár nagy sikerrel az, aki ebben az évben élőben szeretné látni a színpadon Bodrogi Gyulát. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész neve mellett számos előadás szerepel az őt alkalmazó különböző színházak oldalán, ám mindössze egyetlen olyan előadás van meghirdetve idén, melyben egy vagy két alkalommal tervez színpadra lépni. A Blik megkérdezte a legendás művészt, miért ilyen hiányos a naptára. A Nemzeti Színházban az Esthajnal és az Egri Csillagok, a Karinti Színházban a Nagymester, a Centrál Színházban pedig a Network című darabok azok, melyekben jelenleg is játszik Bodrogi Gyula. Igaz, az utolsóban mindössze felvételről látható a közönség számára. A Port szerint a Nemzetiben az 1-2-3 az Ibolya című előadásban is szerepel, ám a színház hivatalos honlapján a Bodroginak tulajdonított szerepet már Rubold Ödön játsza. Így kiderült, hiába szerepel elvileg 4 darabban a 92 éves legenda, mindössze egyben lép színpadra idén, ám az Egri Csillagokban is kettőzve van Szulejmán szerepében Szarvas Józseffel. De vajon idén miért nem látható már színpadon Bodrogi Gyula? Nem én döntöttem, így alakult. Az az igazság, hogy a darabok egy része egyszerűen most nincs színen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem dolgozom, hiszen hívnak meg vendégnek különböző fellépésekre, és a háttérben is készülődik valami, de arról még nem tudok részleteket, folyamatban van a szervezés, de az is igaz, hogy most félig meddig szabadságon vagyok, ám elszem ágába sincs visszavonulni, nevetett Bodrogi Gyula, aki annyit még elmondott az új feladatról, hogy az is egy színházi munka, nem kamera előtti szerep. Persze felvetődik a kérdés, hogy ha nincs színpadon, illetve nem próbál semmit, mivel tölti az idejét az ország egyik legkedveltebb színészóriása. Mit csinálok? Olvasok, gondolkodom a további helyzeteken, az életemen leírok jegyzeteket, árult el a színművész, akinek emellett az egészségével is sokat kell törődnie. Bevallása szerint ugyanis a 2024. december 23-án történt baleset, amely során vendégségből hazatérve megcsúszott és elesett egy kivilágítatlan lépcsőházban, nem múlt el nyomtalanul. Bodrogi akkor combcsont tepedést és csonttörést szenvedett, sürgősen meg is kellett műteni, majd egy hosszú rehabilitáció következett, egy ideig kerekes székben, majd bottal közlekedett. Gyógyulok, de azért az egy nagy esés volt. Ezért most is jön hozzám a gyógytornász, és meg is nyugtattak, hogy ugyan teljesen sosem fogok ebből meggyógyulni, annyit elérünk, hogy szabadon mozgok, szabadon játszom, szabadon csinálom a dolgom, de azért, amikor jön az időváltozás, azt fogom majd mondani, hogy jaj, viccelődött a színész, aki azt is hozzátette, nem kell aggódni érte, jól van, minden rendben, de azt is el kell mondjam, hogy egy-egy ilyen hívás az, hogy az emberek törődnek velem, aggódnak értem, már önmagában is gyógyít. Bodrogi Gyulával is foglalkozik, tehát a blik.hu felület.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalal a lapszemlét. Annyit azért hozzáfűznék a következő íráshoz, hogy ritka az, amikor a műsorvezető egy barátjával kapcsolatban lapszemlézik. Hát nálam most ebben az esetben megtörténik. Na jöjjön a lényeg. Érzelmileg egy igazi hullámvasút volt az Árulók gyilkossága kastélyban forgatása Beslin Bettina számára. A Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetője bízott abban, hogy az RTL nyomozós valóság sójában egy kicsit közelebb érezheti majd magához imádott édesapját, Beslin Lászlót, ismert és elismert nyomozó volt. Ám kiderült, túl frissek voltak még a sebek, melyeket a szeretett férfi elvesztése okozott lánya szívében. Úgy gondolja, a gyász miatt nem tudta teljesen önmagát adni a műsorban. Így történhetett meg, hogy szinte az első pillanattól kezdve célponttá vált a többi ártatlan szemében. Tavaly szeptemberben vesztette el a szeretett édesapját, Beslin Bettina, így mély gyászban volt még, amikor elkezdődött az Árulók forgatása. A műsorvezető azonban bízott abban, hogy a forgatás segít neki egy kicsit kiszakadni a szomorú mindennapokból, és mivel az édesapja Beslin László nyomozó volt, azt remélte, ezzel a maga módján emléket is tud neki állítani, ám kiderült, mindez nehezebb volt, mint az Bettina hitte, ráadásul a viselkedése gyanúsá is tette, mármint a műsorban. A kastélyban keveseknek beszéltem erről, de például éppen Kac Dávidnak mondtam, aki annyira kedvesen reagált, hogy ugyan nekem is gyanús volt egy kicsit, hogy ő áruló, emiatt nem tudtam rászavazni ezt a Beslin Bettina, aki úgy gondolta, a forgatás kicsit kiszakítja majd a nehéz mindennapokból. Úgy mentem be, hogy igazán még nem tudtam feldolgozni ezt a helyzetet. Apu tavaly szeptemberben ment el, és bevallom, gyötrelmesen nehéz volt elveszíteni őt. Nekem is, a nővéremnek is, és az anyukánknak is, akivel 64 évet éltek együtt, és akinek ő volt első és egyetlen párkapcsolata. A gyász folyamat mindannyiunk számára nagyon nehéz időszak volt, éppen ezért azt gondoltam, nekem az egyfajta terápia lesz, hogy bemegyek a kastélyba, ahol egy picit kikapcsolódok, kiesek a napi verkliből, magyarázta Beslin Bettina, aki német Kristófhoz is azért tudott gyorsan kapcsolódni lelkileg, mert rögtön a felvételek elején egy autóba kerültek, és ott kiderült, a színész az évekkel ezelőtt elveszett édesapja könyvét vitte magával a kastélyba, amolyan kapaszkodóként. Ez is szíven ütött, hiszen apukámnak is van egy könyve, melyben a nyomozásairól ír. Egyébként abban az időben, amikor apu szegedi rendőrkapitány helyettes volt és bűnügyi osztályvezető, az ismeretlen tettes életellenes bűnelkövetések felderítése 100%-os volt, tette hozzá büszkén a műsorvezető. Beslin Bettinával, az ő életével és szereplésével az Árulókban foglalkozik a blik.hu még ennél is részletesebben.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.

0: folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre több felé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek, hajnalban -2 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont említésre méltó csapadék ezen a napon sem valószínű. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol fordulhat elő egy-egy élénk nyugati a szélök is. Kora reggelre -3 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 15-20 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall!
1: Cegléd Rádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leópába. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460.000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Csemelli klinikát.
1: Az időjárásról.
7: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát a csütörtöki csatangoló adása. Szám szerint 271. adásunkat hallhatják most, 2026. október 15-én. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma két korábbi anyagunkat sugározzuk majd technikai okok miatt, de ezek az anyagok is igencsak érdekesek, sőt aktuálisak, különösen egy holnapi rendezvény kapcsán, legalábbis az első anyagunk. Ebben az anyagunkban tehát főleg egy holnapi rendezvényről lesz szó, amiben a fiatal alkotók műhelye lesz majd a főszereplő. Itt is lesz vezetőjük, Virág Henrietta és a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám. Velük kezdünk tehát. A műsor második részében pedig Egészségünkre című sorozatunk 48. részét fogjuk megismételni. Én azt hiszem, hogy az iskola kezdés első nehézségeim már talán túl vannak a szülők és a családok, de egy pár jó tanács még nem árt, úgyhogy érdemes lesz arra is odafigyelni. Kezdjünk tehát rendezvényekkel, főként egy eheti, holnapi rendezvény kapcsán kérdezem tehát első vendégeimet. Induljon a csütörtöki csatangoló mai első beszélgetése.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, igen sok mindenről lesz szó a következő percekben, legfőképpen fiatalokról. Nem véletlen, hogy vendégeim is a fiatalság képviseletében érkeztek, hiszen a Fiatal Alkotók Műhelyének, a fiamnak a vezetője, Virág Henrietta is itt van velem. Nagy szeretettel köszöntelek, Henni, szervusz!
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, és a rádióhallgatókat is.
1: És a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám is itt ül a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönjük a meghívást, és köszönjük a hallgatókat is.
1: És hát most mindenek előtt mégis csak egy gratulációval kell, hogy kezdjük, hiszen nemrégiben örömmel olvashattuk a közösségi médiában is, hogy egy nagyon szép miniszteri elismerő oklevelet vehettél át, Ádám, sok éves munkád gyümölcseként. Hát mennyire volt meglepő számodra ez az elismerés?
3: Köszönöm a gratulációt. Annyira meglepő nem volt, örültem az elismerésnek, de ugye a Magyar Szabadúszósport Szövetség már a tavalyi évben is felterjesztett, akkor nem sikerült megkapni, illetve idén tavasszal is, ugye ezt május 6-án a Magyar Sportnapján szokták átadni, de ott ugye a április 12-én volt egy kormányváltás, és ugye a megítélt díjakat akkor nem osztották ki, mert még nem voltak ugye letisztázva a helyzetek, de akkor már lehetett tudni, hogy megítélték. Az volt kérdés, hogy őt ősszel akkor átadásra kerül-e, de szerencsére igen, és akkor jött az értesítés nagyjából egy hónapja, hogy akkor ősszel is átadásra kerül, mi lesz az esemény, úgyhogy ez egy nagy öröm volt.
1: Hát bizony, büszkék vagyunk rád, és ha már itt nálad tartunk, egész fitten nézel ki, és lazán följöttél ide a harmadikra, ahhoz képest, hogy a lábadban van 42 km, 195 méter, ugye?
3: Igen, aktív volt a hétvége, tegnap futottam le az első maratomat Budapesten.
1: Fú, ez számodra is életed első maratonja volt?
3: Igen, teljes mértékben.
1: Fú, hogyan lehet erre fölkészülni? Hát nyilván nem lehet minden nap 42 kilométereket futni azért. Hát
3: a rutinosok azt mondják, hogy soha sehogy egyébként, és nagyjából igaz. Igen. Heti négy edzéssel, hosszú futásokkal is készültem, de az igazi maraton 30 kilométer után kezdődik, amikor fejben már meg kell tartani a dolgokat, mert ott már a test is, meg minden azért elég erősen ellenkezik.
1: Hát bizony, és még hátra van egy csomó akkor
3: ott
1: is.
3: Még azért van egész sok, igen.
1: Jaj!
3: Komoly görcsökkel futottam már a végén, de hát ez ilyen.
1: De ez egy nagyszerű teljesítmény, én azt hiszem. Hányan futottatok, úgy tudod, nagyjából?
3: Azt tudom, hogy most ez rekord volt, ami budapesti maratont illeti, 10 000 indulója volt a maraton.
1: Az igen. Hú, azt összeadjuk, azt, ugye 42 kilométerével, az egy szép távolság
3: igen,
1: lenne.
3: Igen, ez biztos, igen.
1: Az nagyon szép lenne. Hát ehhez is szívből gratulálunk. Köszönöm. És közben pedig azért megy a munka, folyik a munka, hiszen több rendezvényre is készültök. Ugye az elmúlt év egyik nagy élménye volt a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa nevű versengés, amelyben Cegléd nagyon-nagyon szépen szerepelt. Hát kaptunk is egy szép összeget, 100 millió forintot, ugyebár, és ennek elköltése sem mindegy, hogy hogyan történik, a többek között rendezvényekre is. Ilyen rendezvényekről fogunk most beszélgetni. Az egyik most ezen a héten pénteken lesz, a másik pedig majd a hónap vége felé, de erről majd egy picit később. És nem véletlen van itt Henni, hiszen az eheti rendezvény helyszínét is ti biztosítjátok, ugye már.
2: A helyszínt nem mi biztosítjuk, fiatal alkotók kertje, de nem a fiam kertjében, hanem református templom kertben, és a református nagy templomban, valamint a gyülekezeti házban kerül megrendezésre a rendezvény.
4: Mert kicsi lett volna a fiam önmagában?
2: Igen, úgy gondoljuk, hogy kicsi lett volna ehhez a fiam önmagában, hiszen egy olyan összművészeti eseményt szeretnénk megvalósítani, vagyis most már úgy is néz ki, hogy megvalósítjuk, hisz néhány nap van már hátra, a Kossuth Múzeummal együttműködve, ahol Cegléd fiatal alkotóit, fiatal művészeit, valamint azokat a szervezeteket, akik valamilyen művészi tevékenységre hívják őket, összehívtuk, és egy közös bemutatkozásra invitáltuk őket. Úgyhogy a esemény főszereplői a fiatal alkotók és a fiataloknak alkotást kínáló, művészeti tevékenységet kínáló szervezetek, de a vendégek közé nem csak ezt a korosztályt hívjuk, hanem kortól függetlenül mindenkit.
4: Jöhetnek 60 pluszosok is nyugodtan.
2: Jöhetnek, így van. Az esemény egy órakor fog kezdődni, este 9-ig tart október 16-án péntek délután. Három helyszínt említettem. A református nagy templomban egy képzőművészeti kiállítást láthatnak majd. Összművészeti lesz, a festészettől a szobrászaton át több képzőművészeti ág bemutatkozik. Ehhez majd a zeneiskola középiskolás növendékei zenei élményt fognak nyújtani.
4: Hát igen.
2: Kint a kertben pedig 10 állomáson különböző alkotói tevékenységet próbálhatnak ki az odalátogatók.
4: Tehát nem csak szájtát itt mehetnek, hanem akik szeretnék kipróbálni a kézügyességüket.
2: Így van, is. Itt szemet is lehet gyönyörködtetni, hát, illetve kezet is lehet elővenni és próbálkozni. Valamint bemutatkoznak majd különböző előadó művészeti programokkal is fiatalok, tánccal, zenével, kis utcaszínházi élménnyel.
4: De jó.
2: És a református gyülekezeti házban pedig még sötétedés után táncházzal folytatódik a program.
4: Az igen. Hát akkor egy szép kerek program. Az, hogy ennek az a neve, hogy fiatal alkotók kertje, akkor nem azt jelenti, hogy kapálni fogtok ott, meggerebjézni, meg ilyesmi.
2: Még azt is lehet. A fiatal alkotók kertjében fontosnak találtuk, hogy a fiatalokat tényleg meg tudjuk szólítani. Ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy Cegléd minden középfokú oktatási intézménye együttműködik ebben a programban velünk. Megtaláltuk mindenkivel azt a közös kapcsolódási pontot, ahogy ennek az eseménynek a profiljába bele tudnak illeszkedni, úgyhogy lesznek szakács, növendékek, akik ételművészettel.
4: Az igen.
2: Gyönyörködtetik meg a odalátogatókat. Szín, forma, tér.

0: Gyakorlatilag ugye azt mondható el, hogy ugye a finanszírozási részét ugye a Magyarországi Ifjúsági Főváros büdzséjéből, amit említettél, abból adja a város.
1: Igen, igen, de hát nyilván nem csak ebben merül ez ki, hogyha te ott vagy, ott azért te nem bírod ki, hogy ne dolgozzál valamit. Általában ezt figyeltem meg.
0: Én ebben a rendezvényben nagyon nem leszek érintett, de biztos, hogy ki fogok menni. Hm. Meg hát ugye készítünk róla a videós beszámolót, meg hogyne, egész nap bejelentkezéseket ugye az Ifjúsági Főváros Facebook oldalára. Úgyhogy ilyen módon tudok én ebbe bekapcsolódni.
1: Igen. Hát ez egy, tényleg egy nagy dolog volt akkor, amikor jött a hír, hogy olyan szépen szerepelt Cegléd, Magyarországi Ifjúsági Fővárosa lett, és hát azért ez egy nagyszerű dolog. Több rendezvény is kapcsolódott már ehhez, de most lesz még október végén is egy másik rendezvény. Melyikőtök szeretne erről beszélni?
0: Ez viszont inkább hozzám fog kapcsolódni.
1: Igen.
0: Október 22-én MIF, ugye a rövidítés a Magyarországi Ifjúsági Fővárosnak, Pizza Night-ot rendezünk a Gály József sportcsarnokban. Felkerestük a helyi pizzériákat, és ugye az a terv, hogy megválasztjuk a fiatalok kedvenc ceglédi pizzáját.
1: Hoppá.
0: És a pizzériák jelentős része nagyon nagy örömmel állt ehhez a kezdeményezéshez, és két kategóriában, a sonkás pizza kategóriában, illetve mindenki hozhat egy valamilyen pizzát, egy ilyen egyedi kategóri, ami szerintem nála az a kedvenc vagy top pizza.
1: Aha.
0: Azt is ezt fogják majd a fiatalok kóstolni. Ez október 22-én csütörtökön lesz 18 órától a sportcsarnokban. Ugye nyilván egy pizza kóstolás van, illetve italkuponokat adunk ott a helyi büfénél a résztvevőknek. Ezért itt kellett egy létszámlimitet húznunk, ami 50 fő. Uh-huh. 50 fő tud majd kóstolni. Úgyhogy erre lehet még jelentkezni. Nagyjából a helyek fele már elment. Úgyhogy még lehet jelentkezni, 14 és 30 év közötti fiatalokat várunk, és egy nagyon jó esemény lesz, reméljük. Az a terv, hogy a pizzériák ugye kihozzák a sportcsarnokba a pizzájukat, mindenki kóstol, utána pedig lesz egy ilyen jó 5-10 perces program, mindig valami lesz, pizza doboz hajtogató verseny, pizza kvíz, megszavazzuk majd a kedvencbe a MIF pizzát, tehát hogy miből álljon egy MIF pizza például, tehát ilyen kiegészítő programok lesznek, és mindig egy program után újabb pizza kóstolás, újabb program, újabb pizza kóstolás, háttérben DJ-vel, italkuponnal, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz, a fiatalok szeretnek pizzát enni, lesz hozzá a zene, úgyhogy reméljük, hogy nagy szeretettel jönnek és jelentkeznek rá, nagyon fontos, hogy előzetesen kell regisztrálni.
1: Persze, igen, azt hogyan tehetik meg?
0: A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 Facebook oldalon minden megtalálható, de egyébként e-mailt kell írni a mif2026ceglédkukac@gmail.com-os e-mail címre, és ott tudnak jelentkezni,
1: ott tudnak,
0: és kezeljük akkor ezeket a regisztrációt.
1: Csak az első 50 fog majd akkor bejutni nyilván.
0: Így van, már a fele el kell, tehát nagyjából másik felére.
1: Igen, igen, van egy határidő, hogy eddig és ne tovább.
0: Hát igen, ugye ez nagyjából majd a jövő hét eleje lesz,
1: igen,
0: amikor
1: igen,
0: ez, igen, ez lejár, vagy ugye a helyek száma.
1: Attól is függ, igen, természetesen. Ja, hát ezek nagy dolgok, és valamire még egyébként, ha még messzebbre elnézünk az időben, készültök-e még esetleg az Ifjúsági Főváros projekt sorozat keretében? Vannak-e még tervek, vagy most elég ez a kettő éppen?
0: Nem, hát természetesen még vannak események, amik lesznek ebben az évben. Ugye a munkacsoport folyamatosan ülésezik, dolgozik. Ugye évelején elfogadásra került egy programnaptár, ezeket az eseményeket tartjuk, illetve van egy-két ilyen újdonság, ami belőjön, ilyen volt a Pizza Night, de egyébként lesz majd egy dartskupánk is, de lesz még ugye a fiataloknak fóruma, lesz majd egybőrönben Kossuth Lajossal, uh-huh, én középiskolások által létrehozott tanulmányi kiállítás a Kossuth Múzeumban. Ez a dartskupa a fogyatékkal élők világnapján december 30-án is készülünk egy műsorral, meg egy programmal, illetve majd ugye szeretnénk a fiataloknak valamilyen záró partit rendezni majd az év végén, így van.
1: Igen,
0: igen. Igen, illetve nem tudjuk még pontosan, folyamatosan, hogy a Bárány Sándor, a CVF-nek az ügyvezetője, hozzátartozik ugye a projekt a CVF-hez. Igen. Ő próbál a minisztériummal egyeztetni a záró eseménnyel kapcsolatban, hiszen elvileg az ugye a Kecskemét után lenne egy nyitó.
1: Igen.
0: És akkor azzal lenne együtt, hogy mi zárunk, de ezzel kapcsolatosan még nem tudjuk a részleteket, ezt
1: jó,
0: próbáljuk kideríteni.
1: Ha meg tudjuk, akkor természetesen szívesen elmondjuk. A legközelebbi, tehát mindenképpen most pénteken 16-án lesz ez a Fiatal Alkotók Kertje. Ide kell jelentkezni, vagy...
2: Igen, nagyon jó a kérdés, és csatlakoznék is még Ádám mondatához, hogyha már említette az egybőrönben Kossuth Lajossal a múzeumban a kiállítást, ugye az eseményt a múzeummal közösen szervezzük, és már erre a kiállításra egy közösségi alkotással el is indul a felhívás, tehát már ott lehet majd készülni az alkotói workshopokon. A többi 10 állomás is olyan lesz, ahol bárki bár

0: mikor becsatlakozhat a napfolyamán, hogyha van éppen az asztaloknál szabad hely, de azért úgy alakítottuk a helyeket, létszámokat, hogy úgy gondoljuk, mindenkinek lehetősége lesz. Ki lehet próbálni levélnyomatos textilfestést, ki lehet próbálni akvarelfestést, kerámiázni lehet majd, linómetszést, nagyon sokféle dolgot, sőt, óriás térácsot lehet építeni az Arki építészeti iskolával, a könyvtár ifi tagozatának a óriás társas játékával játszani, kipróbálni. Úgyhogy bátorítok mindenkit, jöjjön, nem kell regisztrálni, minden alapanyagot, eszközt biztosítunk, egyetlen egy kérésünk van, hogy aki szeretné a levélnyomatos textét kipróbálni, az hozzon magával megfelelő pólót, bármilyen textilt, pamuttásket, amire szeretné a nyomatot, igen, mert azt nem tudunk neki adni, de minden mást igen.
1: Így van, és öltözzön az időjárásnak megfelelően természetesen. Pénteken, tehát 16-án hány órától?
0: Még egy egyszer? Órától, este egy 9 órától. Óráig.
1: Nagyszerű. Oké, legyen így, és akkor kíváncsiak leszünk, hogy hányan moccannak meg erre, és a későbbi rendezvényekre is. Ugye most kettőt említettünk, ezt a most péntekit és az október 22-i Pizza Night-ot, mindkettő tehát a Magyarország Ifjúsági Fővárosa rendezvény sorozathoz kapcsolódik, és erről beszélgettünk a fiam vezetőjével, Virág Henriettával, és a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akiknek köszönjük az eddigi munkát is, és akkor húzzatok bele, hát lesz munka ezekkel a rendezvényekkel rendesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük mi is, hogy itt lehettünk, és nagy szeretettel várunk mindenkit az eseményekre.
2: Köszönjük szépen a meghívást.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló, és akkor most jöjjön egészségünkre című sorozatunk, egy korábbi 48. része, amelyben jó tanácsokat kaphatnak a szülők arra nézvést, hogy vajon hogyan tudják ők biztosítani gyermekük számára a megfelelő hosszúságú és megfelelő minőségű pihenést. Szóval sok hasznos jó tanáccsal jön dr. Szabó Ivett, érdemes lesz rá odafigyelni. Tartsanak továbbra is velünk!
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk aktuális, immáron szám szerint 48. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, és most is telefonon tudunk értekezni, úgyhogy köszöntelek innen a stúdióból. Szervusz, doktornő!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Már a múlt héten is beszélgettünk az iskolakezdés nehézségeiről, tegyük ezt idézőjelbe, is, meg nem is. Szóval vannak azért olyan dolgok, amire ilyenkor oda kell figyelni a szülőknek is, hogyan tudjuk komfortosabbá tenni a gyerekek napjait. És hát ugye a pihenésről nagyon sok szó esett az elmúlt részben is, és tulajdonképpen erre hegyezzük ki a mostani beszélgetést is, hiszen a pihenés nem csak abból áll, hogy a gyerek lefekszik, aztán elalszik, aztán reggel meg föl kell, hanem ennek azért egy kicsit összetettebb rendszere is jó, hogyha van, ugye?
2: Igen, és bár ennyire egyszerű lenne ugye ez a mindennapokban, de szerintem nagyon sok szülő tapasztalja azt, hogy bár sejti és tudja azt, hogy a pihentető alvásnak nagyon nagy szerepe van a gyermekek mind testi, mind mentális egészsége szempontjából, ami pedig fontos, hogy az iskolában is minél jobban vegyék az akadályt, de ugye a mindennapi élet és tevékenység során is. Tehát alapvetően szerintem nem azzal van a probléma, hogy mondjuk ne tudnánk, hogy ez fontos, és ez jó, hanem így a gyakorlatban szoktak elcsúszni a dolgok, amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor ott vannak problémák.
1: Igen, igen, igen. Milyen tanácsokat tudunk adni a szülőknek, hogy mivel tudják segíteni ezt a folyamatot, hogy a gyerek valóban kipihenje magát, és kipihenten induljon el reggel az iskolába?
2: Hát először is szerintem legyünk nagyjából tisztában azzal, hogy a gyermekünknek nagyjából hány óra alvás időre van szüksége.
1: Igen, ez sem egy forma. Igen.
2: Is beszéltük, így van, és nagyjából ezt próbáljuk követni. Illetve a másik dolog, amit így figyeljünk meg, hogy a gyermekünkkel kapcsolatosan mi a tapasztalatunk, hogy ő azért alapvetően egy kipihen gyermeknek számít, könnyen veszi az akadályokat, nem azt látom rajta, hogy minden nap kimerült, fáradt, nehezen koncentrál, tehát hogy alapvetően honnan indulunk, egy nagyjából jól működő alvásrendszerrel, vagy pedig már problémával, mert azért ez meghatározó tud lenni. És alapvetően szerintem kezdjük az egészet egy megfigyeléssel, azzal, hogy ez a mi családunkban, akár az esti rutinok és a gyermekünk életét fókuszba téve ez hogyan történik, mert onnan tudunk konkrétabb dolgokat és tanácsokat is adni, hogyha látjuk azt, hogy nálunk például otthon, ez nem a mi családunk példája, csak úgy szemléltetésként, úgy működik a napirend, hogy hát sajnos megcsúszunk és kicsúszunk a vacsorával, ezáltal későbbre tehető a fürdés, és hogy mondjuk ilyen 9 óra után kerülnek ágyba a gyermekek, és milyen állapotban? Fáradtan, így elalvásra készen, vagy még felpörgött állapotban, és mi történik a lefekvés után? Tehát nehezen alszik el, nehezen hangolódik rá dolgokra, tehát hogy mivel állunk szembe, szerintem ennek a megfigyelése az egyik legfontosabb pont, hogy lássuk konkrétan. Onnantól tudunk beavatkozni, hogy végül is így mit csináljunk, és mit tanácsoljunk.
1: Igen, és nem mindegy, hogy egy gyerek van, 2, 3 vagy 4, ugye?
2: Tehát... nyilván több szempontból sem. Egyrészt az esti rutin kialakításában minél több családtagot kell figyelembe venni.
1: Igen.
2: A családtagoknak az egyéni preferenciára, egyéni szokásaira, egyéni minőségére figyelembe venni, annál összetettebbé válik ez a feladat, és hát ne felejtsük el, hogy, és ezt a több gyermekes szülők szerintem szintén tapasztalják, hogy alapvetően a gyermekek között is hiába egy szokás, egy családi rutin, de eltérő igények meg szükségletek lehetnek.
1: Bizony.
2: Tehát lehet, hogy mondjuk egy 3 gyermekes családnál lesz olyan gyermek, aki teljesen autonóm működik és önállóan, és mondjuk így 8:30-kor már lefekszik és relatíve könnyen elalszik, de lehet, hogy lesz egy olyan testvére, aki meg az ellenkezője ennek. Tehát alapvetően tényleg ez még így árnyalni szokta a lehetőségeket.
1: Igen, igen, ugye esténként a mi időnkben időben még sokszor meséltek nekünk, édesanyám is odaült az ágyam szélére, és elővette egy meséskönyvet. Az igaz, hogy abban a pillanatban szinte, ahogy megtanultam olvasni, még szinte elsős koromban, én onnastól fogva már jobban szerettem magamnak olvasni a meséket, mert imádtam olvasni. Emellett pedig akkor nagy divatja volt még a diafilmeknek például, és ezek is nagyon szép hangulatos estéket eredményeztek. Eleinte főleg anyukám vetített nekem, aztán amikor megszületett a húgom, és egy kicsit már nagyobb lett, akkor már én voltam a mozigépész, úgymond, és én vetítettem neki. De ezek ilyen nagyon jó hangulatú esték voltak, ami után olyan jól esett ágyba bújni.
2: Igen, itt a mesére térnék ki, és nagyon-nagyon sok fontos pont következhet ebből. Tehát önmagában, hogyha így nyilván mesét hall a gyermek, az minden szempontból nagyon pozitív, és most ebbe kevésbé mennék bele, hogy mind a szókincsének a fejlődése, mind a képzelő erejének a fejlődése, a kreativitásának a fejlődése, illetve a megküzdési stratégiái, hiszen mondjuk a meséknek van néha olyan tanulság, olyan üzenete, amit ő egyébként is értékként el tud tenni, de ebbe szeretnék kevésbé belemenni, hanem inkább abba, hogy miért jó, ha ez mondjuk így az esti rutinunknak a része. Mert itt ahhoz, hogy jól működjön a rendszerünk, és a rendszerben jól működjünk mi magunk és a gyermekeink, ahhoz egy jól működő rutinnak kell lennie, amiben vannak bizonyos fix pontok, amik képviselik az állandóságot egyébként a gyermek számára.
1: Számára is fontos ez, bizony.
2: A biztonságot, meg a kiszámíthatóságot, hogy tudja, és ez fogja saját magában azt a biológiai órát is tovább vinni, amire aztán ő egy jól kiszámítható, rutinnal rendelkező saját működésű ember lesz. Tehát szól ez a biztonság érzésadásáról, szól ez a jó működésről a mindennapokban is. És még egy pontot odatéve, nyilván az esti mesének, hogyha ez egy ilyen rituálészerűen történik, hogy már lekapcsolt villanynál egy kis világítással, vagy esetleg már nem az a nagyon éles kék fény, ami éri a gyermekeket, hanem tényleg tud lenni, akkor ez egy nagyon jó előkészítő, úgymond relaxációs lehetőség is, ami támogatni fogja az elalvást.
1: Igen, hiszen a melatonin termelést ez is segíti gyakorlatilag, ugye?
2: És akkor itt, igen, erre felfűzve ragadnám meg azt a következő trükköt, vagy inkább stratégiát, hogyha mi ezt szeretnénk támogatni, a minél jobb és békésebb elalvást, akkor nagyon figyeljünk a fényhatásra. És azt, hogy mondjuk a helyiségekben, vagy a nyári időszakban kevésbé van erre kontrollunk, mert nagyon sokáig van világos, de most nem sokára jön az az őszi-téli időszak, ahol a mesterséges világítást használjuk, és például a hálószobában mondjuk így azok a mennyezeti világítások, amik az egész szobát bevilágítják, lehet, hogy célszerű egy ilyen meleget fényt használni, egy sárgásabb meleget fényt, és mondjuk a hideg fény és az intenzív, erős fény az mondjuk csak az íróasztalnál legyen.
1: Igen.
2: De figyeljünk arra, hogy mondjuk a lefekvés előtti, tervezett lefekvésünk vagy elalvásunk előtti másfél-két órában már lehetőleg nagy intenzitású fény ne érjen bennünket.
1: Igen, fontos.
2: Készülhetünk tudatosan úgy is, hogy mondjuk lekapcsolgatjuk a folyosón a lámpákat, tudatosan azt a lámpát kapcsoljuk fel, aminek ilyen melegebb, sárgás fénye van. Tehát, hogy ez a direkt kék hideg fény minél kevésbé érje a szemünket, mert ezek a fények fogják meggátolni a melatonin termelését, és ezt ki tudják tolni az elalvásunkat. És ugyanemiatt javasoljuk azt, hogy nyilván gyermekeknél amennyire lehet korlátozzuk a mobiltelefon, okos eszközöknek a képernyőidőnek a behatását, tehát az amúgy is egy korlátozandó dolog, de hogy napciklusában se az esti órákra tegyük ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan család, ahol megengedett az, hogy naponta mondjuk egy 15-20 perc mese nézés van akár családilag, hogyha ez benne van a napi programjukban, az ne a lefekvés előtti időszak legyen, mert bezavarhat az alvásciklusba.
1: Értem. Igen, tehát még ilyenekre is oda kell figyelni. És hát persze, hogyha több gyerek van, és ráadásul nem is egy szobában alszanak, akkor a szülőknek még hatványozottabban több feladatuk van.
2: Igen, de mondjuk sok gyerekes családnál így javaslom azt, hogy ne feltétlen így álljunk hozzá, mert akkor ez mindig egy ilyen nagy feladat, ami nagy terhet ró ránk. Van erre is trükk és lehetőség, lehet egy szobába összegyűlni az esti mese ideje alatt, és akkor igen, utána lehet, hogy mindenki megy a szobájába. És itt is egy jól bevált rutin, az is lehet, hogy mondjuk váltogatni, meg van egy ilyen heti rend, hogy mikor kinek a szobájában van az esti mese, vagy hogy tehát több igazából kreativitás meg preferencia kérdése, kinél mi fog jól működni, de a lényeg, hogy egy rendszer legyen ebben is, mert ha van egy rendszerem, van egy szokásom, hogy nálunk ez így szokott lenni, akkor kevésbé kell este nagyon fáradtan döntéseket hoznunk, és akkor eldönteni akár fontos dolgokat. Tehát ezért javasoljuk is, hogy ez egy rendszer legyen, hiszen estére fáradunk el mi is a legjobban. Nagyon-nagyon jót tesz az idegrendszernek, hogyha este nekem már nem nagy döntéseket kell hoznom, hogy hú, hát nem beszéltük meg, hogy akkor kiválasztja a kimesét, hanem erre van egy rendszer, és mindenki tudja, hogy hát igen, hát persze, hogy most a kislányunk fog először mesét választani, és akkor ebbe a szobába fog ez megtörténni.
1: Igen, igen, igen. Fontos ez a rendszeresség, mert akkor tényleg ilyenkor már csak erre kell figyelni, hogy akkor ezeket a pici szabályokat kvázi betartani, és így sokkal nyugodtabban fekszenek le, sokkal hamarabb el is alszanak valószínűleg, és sokkal mélyebben és pihentetőbben tudnak aludni, és másnap akkor az iskolában már nem lesz probléma ezzel, hogy fáradtak lennének a gyerekek.
2: Igen, meg igazából ez talán nekünk szülőnek is könnyebbség, hogy akár nem kell, vagy potenciálisan kevesebb konfliktusba torkollik az, amikor igen, már van ennek egy menete, és mondjuk tudja a több testvér is, hogy akkor holnap ő fog következni a sorba. Meg hát ez tanulság, és ez egy minta, amit a gyermekek is, ha nem is tudatosan, de magukévá tesznek, és majd a saját életükbe szépen beépítenek. És hát igen, nagyon fontos a másik pont, tehát, hogy lehetőleg legyen a lefekvésnek egy fix időpontja.
1: Igen.
2: És azzal azért számoljunk, hogyha egy ilyen fél órán belül még nem tud a gyermek elaludni, ez a fél óra még egy tolerábilis szint. Tehát ott még, az még egy normálisnak számító dolog, de fontos, hogy megtanulja, hogy tényleg ne kapcsoljunk akkor már villanyt, már ne legyenek zavaró eszközök, mobiltelefon, stb., akkor tényleg már ne zavarjanak, és próbáljanak meg egy picit relaxálni. Erre is nagyon sok technika van egyébként, ami segítheti az elalvást. És hát a másik párja és pontja, hogy a felkelést is próbáljuk meg fix időpontban.
1: Úgy van, igen.
2: Tehát arra nagyon, az egy nagyon fix pont, hogy a hétköznapi ébredések azok ugyanabban az időpontban teljenek, tehát ez ne egy random módon legyen, hanem egy fix kiszámított pontban.
1: Igen, fontos a rendszer. A rendszer tényleg valóban, ami tényleg szabályozza az életet, és nem rátelepszik és nyomasztja a gyereket, hanem pont, hogy kiszámíthatóbbá teszi az estéjét is, a reggeleit is, és ez nagyon sokat jelent.
2: Igen, és pontosan én nem is feltétlenül szeretném így mondjuk így a szabályozás, meg a szabályok irányába, mert abban van egy kis rigiditás.
1: Igen.
2: Nyilvánvalóan az élet az sokszor állít minket hirtelen helyzetbe, és kell egy megfelelő rugalmasság ennek a napirendnek. Inkább tekintsünk erre úgy, mint a napunknak egy olyan kerete, egy olyan mankója, ami megtart minket és segít bennünket abban, hogy így kiszámíthatóbb életet éljünk.
1: Igen, ami nagyon fontos. Meg az is, hogy lejárt a műsoridőnk, és azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphattak azok a szülők, különösen akik most ismerkednek ezzel a helyzettel, hogy iskolás gyerekeket kell majd szépen altatni és ébreszteni. Úgyhogy ezeket a jó tanácsokat nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Ivetnek. Ez volt Egészségünkre című sorozatunk 48. része, hogy mi lesz a 49-ben. Hát addig még alszunk egy párat valószínűleg.
2: De igen, én még lehet, hogy javasolnám egy következő témának, mondjuk a vacsora időzítését és az összetételét, hogy azt hogyan tudja befolyásolni mindkét irányba, tehát segíteni is, meg hogyan tudja gátolni is,
1: igen,
2: akár az elalvást gyermekekben, meg hát felnőttekben is.
1: Oké, akkor egy gasztronómiai résszel jelentkezünk majd legközelebb, jó? Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a sok okos dolgot, amit elmondtál, és akkor találkozunk valahogy, vagy itt, vagy telefonon, de mindenképpen folytatjuk a sorozatot. Ivett, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Nos, kedves hallgatóink, ez volt a csütörtöki csatangoló 271. adása 2026. október 15-én. Köszönöm a figyelmet, és számítok rá természetesen a jövő héten is, ugyanígy csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szintén szokás szerint 6, illetve 7 óra után jövök majd egy-egy aktuális, érdekesnek szánt interjúval. A továbbiakhoz is kellemes rádiózást kívánok, és találkozzunk holnap is. Szatmári Gábor búcsúzik. Minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló FM 92.5 Cegléden.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Csemeldi klinikát.
1: Az időjárásról.
7: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Thank you.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Még lehet jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. Erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leópápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
2: Az időjárásról.
3: Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Tendi köszönti a kedves hangatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ötön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, de megtehetik azt is, hogy a Facebookon, facebook.com/ceglidradio ékezetek nélkül, tehát ide is írhatnak nekünk, leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, és a kérdésünk egy ismerős kérdés, már feltettük korábban is egy alkalommal, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a valaki lehet egy kolléga, lehet egy családtag, lehet akár ön is, de mindenképpen meglepő, vicces vagy extrém okokat várunk, hogy miért történt felmondás a munkahelyen. És mivel már beszélgettünk erről a témáról, így azt kell, hogy mondjam, maradtak bent üzeneteink, nem is kevés, szerencsére elég népszerűnek tűnt ez a téma, úgyhogy a bent maradt üzenetekkel kezdünk, de hogyha van, akinek van kedve elküldeni az új válaszokat, azt is megteheti, tehát az említett elérhetőségeken, és már is megyünk Lászlóval. A főnök bruttóba beszélte a bért, a kolléga meg nettóba értette. Hát igen, ez egy tipikus félreértés, hogyha nincs meg az, hogy abból még valamennyit adózni kell, és nem ennyit fog készhez kapni, akkor az egy nagy meglepetés fizetéskor. Ezek szerint meg is szűnt a munkaviszony. Katalin azt írja, nem tud olyan korán felkelni. Hát igen, ezt meg lehet érteni, hogyha valaki ezzel nem számolt, hogy mondjuk reggel 8-ra bent kell lennie, és ez neki nem működik, akkor nem ezen a munkahelyen van a helye. Azt írja nekünk Levente, hogy egy nap után, másnap reggel bejött és mondta, hogy Afrikában a nagynéni meghalt és örökölt egy bányát, úgyhogy nincs más hátra, menni kell. Hát igen, mondjuk ennél az indoknál azt mondom, hogy én is, hogyha örökölnék egy bányát valahol, akkor menni kell, csak azt nem értem, hogy miért kell akkor ilyen indokkal oda menni. Meg is történhetett, de ez mondjuk 1000-ből egy ilyen eset van, de még lehet, hogy keveset mondtam. Kicsire az esélye, ez tényleg így volt, minden esetre ő talált egy indokot, és hát így el is búcsúzott a munkaadójától. Ja, és igen, azt akartam mondani, hogy mindenképpen írhatnak munkaadók is, hogy milyen felmondásokkal találkoztak, miért ne hallgathatnánk meg az érdekes sztorikat a másik oldalról is. Szabolcs azt írja, hogy első nap egy kolléga műszak végén mondta, hogy ő ennyiért már pedig nem dolgozik. De egy nap után hogy derült ki? Esetleg, hogyha napi bérezés van, akkor lehetett ez így, de egyébként én teljes joggal elhiszem. Dávid azt írja, hogy első fizut megkaptam, másnap rosszul is lettem, többet nem voltam ott. Igen, ez is egy módszer, és azért mondom, hogy mind a két oldalt meghallgatjuk, azt is, aki felmondott, aki látta, hogy valaki felmond, vagy akinek felmondtak, úgyhogy minden jöhet, és megyünk is tovább Ákos üzenetével. Senki sem közölte velem, hogy a 15 lakótársammal csak 75 négyzetméteren kell osztozkodni, úgyhogy el is jöttem onnan, ez Hollandiában történt. Hát egyébként most, ha kiszámoljuk, hogy akkor nagyjából 5 négyzetméter jut egy-egy emberre, és ez egy, főleg, hogyha egy közös tér, akkor végképp nagyon durva. Én pár napot voltam olyan szálláson, ahol így közösen voltunk elszállásolva, de az egy kirándulás alatt volt, és még az is megterhelő, hogy egy légtérben vagyunk ennyien, de hát hogyha ezt hosszú távon kellett volna csinálni, hát az igazán kellemetlen, úgyhogy Ákos, megértem a döntésedet. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Néhány zene után már folytatjuk is, de ha addig üzenetet írna, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon.
1: Ceglét Rádió. Sok

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635-925-925-ös vagy kívánságukat ceglidradio.hu. Ismerős lehet a téma, korábban már foglalkoztunk vele, ezért korábbról bennmaradt kérdésekkel, vagyis hát pontosabban válaszokkal megyünk tovább a műsor elején. Azt írja nekünk József, hogy egyik volt munkatársa, már sajnos meghalt, azt mondta, azért mond fel, hogy ne tudja vonni a tartozását az egyik telefonos szolgáltató. Hát ez is egy módszer, de itt igen azért el kell gondolkodni, hogy biztos, hogy rendben mennek el a dolgok, hogy eleve van egy levonás beállítva, és hogy azt ne tudják tovább vonni, ezért én nem dolgozok tovább, szóval ennek biztos, hogy nem jó a spirális vége, azt gondolom én. Tünde azt írja, hogy elment haza váltóruhát hozni, mert elfelejtette, azóta senki sem látta. Hát lehet, hogy nagyon messze lakik, és még bármikor megérkezhet. Detti azt írja, hogy második napon neki nem mondták, hogy ennyit kell dolgozni és bent lenni az irodában. Igen, ez nagyon ilyen Y-generációsnak hangzik, aztán ki tudja. Ugye ők náluk nem akarok ilyen általánosságokat kimondani, vagy ilyesmi, nem biztos, hogy nem igaz mindenkire, de hogy sokkal könnyebben váltanak munkahelyet a fiatalabb generáció tagjai, nem terveznek egy egész életre, ott

0: maradni, és igen, néha az is meglepi őket, hogy itt bizony bent kell lenni, és sok munka van, azért a Covid óta, amióta a home office eléggé elterjedt, azóta sok minden megoldható otthonról is, de ez nem mindenkinek fekszik, ez a fajta munkaviszony, úgyhogy igen, hát megtörténhet. Csilla hosszabb e-mailjével megyünk tovább, velem történt, nem mondtam fel, ráutalom magatartást tanúsítottam csak. 10 év után beleesett az a bizonyos utolsó csepp a poharamba. Milliárdos vállalkozás, de a mindennapi motivációs szöveg, hogy a villanyszámlát se termeljük ki. Szépen kikapcsoltam a számítógépet, lassan rendet raktam az íróasztalamon, elrendeztem a papírokat, királynősbe vágtam magam, felvettem az akkor igen menő fehér szörmekabátomat, kistáska a várra. Annyit mondtam azért a szeretett kolléganőmnek, hogy szia, és felemelt fejjel kivonultam az ajtón. 4 nap múlva rákérdezett a főnök élettársa, hogy mégis mikor megyek, mondtam neki, hogy hétfőn. 6 éve nem értem oda, életem legjobb döntése volt. Igen, hát ebben a műsorban senki nem állítja azt, hogy biztos, hogy az a jó döntés, hogy felmondunk, vagy hogy biztos, hogy az a rossz döntés. Egy olyan munkahelyről eljönni, ahol egyébként nem feltétlen érzi jól magát az ember, az lehet, hogy nem tűnik rossz döntésnek, de ez idővel fog kiderülni, és úgy látszik Csilla esetében ki is derült, hogy tényleg jól döntött, amikor a felmondást választotta. Nézzünk még egyet Ágnestől. Csoki gyárban dolgoztam, egyik este egy gyors szalagon jöttek a csoki golyó függelékek. Meg volt beszélve a mellettem állókkal, hogy az érkező tálcán ki melyik helyre teszi be a golyókat, csak így lehetett gyorsan csinálni. A mellettem álló kis csaj össze-vissza pakolta, hiába szóltam neki. 1 óra múlva már tiszta ideg voltam, akkor jött a műszakvezető nő. Mondtam neki, hogy én most átöltözök és hazamegyek, holnap jövök leszámolni. Kérdeztem, hogy mi a baj, és elmondtam neki, hogy a kis csaj mindig az én lyukamba teszi a golyóit. Ez egyébként egy vicces megfogalmazás, és hogyha másért nem is, akkor emiatt nagyon megérte, hogy leírtad a sztoridat. Persze a felmondás rész az nem feltétlenül volt jó neked, bár akkor nem dicsekedni ezzel a sztorival. Szerintem egyébként ez így jól alakult, hogyha nehéz valakivel együtt dolgozni, akkor is el kell gondolkodni azon, hogy itt van-e a helyed, és ez a sztori ilyen szempontból úgy látom akkor jól alakult. Ágotának is, vagyis Ágnesnek is köszönjük szépen, és hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Már is folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635 925 925, kívánság@ceglidradio.hu az elérhetőségeink, SMS és e-mail jöjjön ezekre, és hát ezzel a témával már foglalkoztunk, ezért korábban bent maradt válaszokkal megyünk tovább. Dóra azt írja, első munkanap, ebédszünet után elfelejtett visszajönni, senkinek sem szólt, kb. 2 óra múlva érték utol telefonon, mire közölte, hogy ő meggondolta magát, mégsem akar itt dolgozni. Rengeteg ilyen esetünk van, amiket már felsoroltak a kedves hallgatók, és csak azt nem értem, hogy miért nem lehet egyébként normálisan szólni. Tehát előbb-utóbb ezt úgyis érzékeli valaki, vagy eléri telefonon, mint ahogy ebben az esetben is, de hogy miért nem lehet megmondani direktbe, korrekten, hogy ez van, nem tetszett, ne várjatok vissza. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, minden esetre nem sokan teszik ezt meg. Eszter azt írja, egy tehenészetben a felhajtó kolléga az első fejés után azt mondta, inkább hazamegy, mert ezek a tehenek neki túl nagyok. Hát igen, azért nagyon kis tehenekkel meg nehéz dolgozni, az a helyzet. Úgyhogy nem gondolt át, hogy valóban tényleg ezt akarja csinálni, és amúgy ijesztőek, persze én is azt mondom, bár én a lovaktól jobban tartok ilyen szempontból, de azokat meg nem igazán szokták fejni. Na mindegy is. László írja, hogy új kollégának nem tetszett, hogy valaki a kacsamesék refrényét énekelte munkaidőben. DuckTales, bocsánat a performanceért, de ide volt írva, és megpróbáltam autentikusan előadni. Hogyha emiatt valaki fölmond, akkor az én környezetemben a barátok sem maradnának meg, mert én rendszeresen éneklek ilyeneket, bocsánat. Erzsébet azt írja, én mondtam fel azért, mert nem vállaltam be a vérvételt és a Covid oltást. Egyébként igen, hát megoszlanak erről vélemények, hogy most az jó volt-e vagy nem, én oltott vagyok egyébként, de hogy sokan tartottak ettől, és hogyha a cég ezt rá akarja erőltetni valakire, hát akkor ez benne van a pakliban. Ugye, ha jól emlékszem, olyanok voltak azért, hogy kilátásba helyezte a munkáltató a munka ideiglenes megszüntetését, hogyha nincs valaki beoltva, mert akkor nem jött be a többiek közé. Ilyenek aztán voltak, de ennél nagyobb nyomást talán nem gyakoroltak, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy bele sem menjünk jobban. Nézzük inkább Tamás üzenetét. A 8. munkanapomon mondtam fel, mert a csapatban mindenki szerb meg bosnyák volt, egész nap hablatyoltak, én egy mukot se értettem, németül persze egyik sem tudott rendesen, így elegem lett. Hát egyébként igen, ez nagyon kellemetlen, mikor olyan közegbe kerülsz, hogy próbálkoznál, de sem magyarul, sem németül nem tudnak beszélni, és kiszorulsz így a perifériára, nem igazán tudsz kommunikálni senkivel, az igen hamar idegöllő tud lenni, és egyébként a 8 nap is szép teljesítmény. Én azt mondom, hogy én annyi sem bírtam volna feltétlenül. Barbara azt írja, a munkavállalom felmondott, mert nem engedtem el szempilláshoz. Hát igen, túl szigorú főnök voltál, ez most már kiderült, legközelebb majd átgondolod ezt a döntésedet, persze csak viccelek. Alexandra azt írja, ruha volt, eladó pozi, órákon keresztül a bejáratnál kellett állnom, és köszönöm a vásárlóknak. Szóltam, hogy én ebben meg fogok őrülni, legalább 6 hajtogassak, pörögnöm kell, mire az volt a válasz, hogy nálunk ez a pörgés. Azonnal hazamentem. Hát igen, de gondoljon bele, a munkaadó is, tehát az, hogy köszönnek a boltban, az egy tök jó dolog, de hogy valakinek ez legyen a feladat, hogy köszöngessen, és neki a jó napot kívánok, és a sziasztok az egész napi szövege, hát az kicsit örjítő lehet, ezt aztán mindenki beláthatja. No, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Ceglét hangja, és még mindig van néhány bent maradt üzenetünk, aztán pedig jönnek az új üzenetek, ha ön is küldene, megteheti a 0635 92 92 5-ön, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu címen. Patrícia azt írja, hogy postai kézbesítőnek jött egy fiatal lány Németországban, kb. 3 hét után felmondott, mert túl hideg volt télen. Aha, tehát postás volt tulajdonképpen, és arra nem számított, hogy hideg lesz télen. Ez igen, meglepő dolog, de azt hiszem, hogy ebből tanult, és innentől kezdve bármilyen munkahelyre megy, lehet, hogy fog rá számítani, hogy télen a szabadban nincs annyira meleg. Angél azt írja, Péksőben 2 óra munka után azt mondta a srác, hogy nem bírja a zsemle szagát. Aha. Lehet, hogy a kiflikkel, kenyerekkel nem volt baj, de a zsemle szag, az mondjuk tényleg kellemetlen tud lenni hosszú távon. Én megértem. Laci, az Ózdi postán volt egy srác, aki nem ment dolgozni egy hétig, mert elrabolták a saját kocsija csomagtartójában, de később meg tudott szökni, mert nála volt a pótkulcs. Sírtam a sztorin, úgy tudom, már nem kellett mennie többet, egy postás mesélte. Fú. Tehát azt mondta, hogy valaki a saját kocsijának a csomagtartójába zárta, és erre volt egy hétre, és egy hét után valamikor meg tudott szökni, hiszen nála volt a pótkulcs. Van baj, azt kell, hogy mondjam, de nagyon köszönjük az üzenetet, értékes hozzászólás, és hát nem ötleteket akarunk adni, de ezt szerintem, hogyha valaki nem akar bemenni dolgozni, ezt elsütheti, hogy a saját kocsijába rabolták el. Csilla azt írja, hogy nem gondolta, hogy ennyit kell dolgozni, a sebészeti osztályon fel is mondott egy hét után. Igen, ez azért durva, mert hogyha valaki orvosnak tanul, vagy akár egészségügyi szakmunkásnak, vagy bárminek, azért abba bele kell ölni némi időt, és kell hozzáértés, és kell tanulni, és aztán meglepődik, hogy sokat kell dolgozni. Jó, az tény, hogy mondjuk egy amerikai tévésorozatban nem feltétlenül ugyanazt látjuk, mint ami a valóság, bár ezek inkább, ugye, ha egy kórházas sorozatra gondolt, mint a Vészhelyzet, vagy a PIT, vagy ezek, azért ott pörgős a munka, hiszen egy unalmas kórházat minek vinnének sorozatra. Lényeg az, elkalandoztam egy kicsit, hát igen, az egészségügyben sokat kell dolgozni, de erre azért számíthatott volna a kedves jelölt. Norbert azt írja, hogy 200 méterrel messzebb kell sétálni a másik buszmegállóba, mert csak az a busz jön a munkahely felé. Tehát ő, neki volt egy kényelmes megszokása, ha jól értem, elsétálni az adott buszmegállóig, de a másik, ami 200 méterre van, már túl messze van, ezért ő inkább nem jön el dolgozni, de azt nem értem, hogy akkor minek találnak ki ilyen indokokat, miért nem tudják azt mondani, hogy nem szeretnék itt dolgozni, nem erre gondoltam, és próbálnak indokokat kitalálni, amitől még nevetségesebb lesz az egész. Na mindegy, de pont erről szól ez a műsor, köszönjük a válaszokat. Kitti azt írja, a szerződés kötéskor meglepett arccal kérdezte, hogy itt majd pénzt is kell kezelni, mert akkor ő nem írná alá mégsem. Eladónak jelentkezett kisboltba. Azért az megtörténhetett volna, hogy csak kártyával lehet fizetni, akkor ugye neki nincs sok dolga vele, esetleg csak beütni, de nem kell átvenni, nem kell visszaadni. Így viszont lehet, hogy megijesztette a munka. Hát igen, azért vannak készpénzes üzletek még a világon. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérésünk, de a jó hírem az, hogy már a bent maradt üzenetek végére értünk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? A ma érkezett új üzenetekkel folytatjuk a zenék és a hírek után.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Összehangolják a budapesti kórházak belgyógyászati osztályainak működését. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
1: Az időjárásról.
3: Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, már is megyünk tovább a mai témánkkal, ami nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és hát ismerős lehet a téma, egy előző adásban már foglalkoztunk ezzel, nagyon sok bent maradt válaszunk érkezett, akkor ezeket már kipipáltuk, és jönnek azok a válaszok, amelyeket ma küldtek el önök a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu e-mail címre, és hát elég sok üzenetünk jött, az is lehet, hogy három adásos lesz ez a téma, mert hogy tényleg sok az üzenet, nem is húzom tovább az időt, kezdjünk bele. Nekem azért mondtak fel, mert nem adtam el 17 darab Tibi csokit egy nap, csak 3-at, ezt Barbara írta nekünk. Hát volt egy limit, ezt kellett volna hozni, de hát ezek szerint nem sikerült. Orsi azt írta, a jelöltünket behívták máshova próbanapra. Persze ott nem felelt meg, és hetekig könyörgött, hogy vegyük vissza. Na de mi történt, visszavettétek vagy nem? Aztán itt van Márti üzenete, kis ovisom és én hányós hasmenőssel otthon maradtunk, és én teljesen legyengültem, kiszáradtam, egy hét volt az egész sztori, mire visszamentem a főnököm, kis előadást tartott arról, hogy mit képzelek magamról, hogy neki kellett helyettem dolgozni. Érdekes, mert másik három kolléga végezte a feladataimat, közöltem bele, hogy nem Hawaii-on lógattam a lábam, neki is hasonló szépeket kívántam, amiket én éltem át egy hét alatt, és felmondtam, ő pedig meglepődött. Hát szerintem ezen ne lepődjön meg már, mint hogy eleve hogy lehet így bánni a munkavállalójával, meg hát egy betegséget azt hiszem, hogy meg lehet érteni, mert az minimum azért, ha nem is mindenkit, de az emberek 99%-át előbb-utóbb utolér egy betegség vagy vírus. Veronika a következő, nagybátyám éveken keresztül minden családi eseménynél mesélt egy srácról, aki a próbanapos volt náluk éppen a temetkezési cégüknél. Na fiam, ezt így, azt úgy az elhunytal, látszott az arcán a pánik, és kereste a menekülési lehetőséget. Épp valami papírmunka következett, főnököm, kiugrok a boltba cigit venni. Persze, fiam. Bátyám a többieknek, na ez a 18 éves srác se jön vissza, fogadjunk. Hát tévedett, 10 évvel később visszatért, de már egyenesen bátyja házához. Főnököm, bocsi a késésért, meghoztam a cigijét, ja, és feleségül vettem közben az unokahugod. A fiú, akiről a történet szól, később a párom lett, és ő is elmesélte ezt, mikor egyszer meglátta, hogy hé, neked a kaszás a rokonod, kicsi a világ. Tehát akkor a sztori végén te összejössz ezzel az úriemberrel, akiről szólt, lement cigit venni, és 10 évvel később visszajött házasként, akkor gondolom, hogy elvált, hogyha a párod is lett, legalábbis, ha jól sikerült értelmeznem a szöveget, kacifántos, de tényleg kicsi a világ. Emese a következő, leúztam a kártyám a munkaidő végén. A főnök erre odajött, hogy de nincs kipakolva az egész raklap, erre én, de vége a munkaidőnek, leúztam a kártyát. Maradjak itt ingyen dolgozni? Válasz? Én ezt így nem mondtam ki. Felnevettem és megkérdezte, valami gond van esetleg? Jaj, már nincs. Azonnali atállyal felmondok, és egy heted van kiküldeni a fizetésem és az összes papíromat. Hát ez mondjuk kemény hozzáállás. De igen, ez szerintem olyan dolog, amit nem árt előre letisztázni. Vannak olyan munkahelyek, ahol elmondja a főnök, hogy nem érdekel a munkaidő vége, ha te hamarabb végzel, akkor sincs probléma, ha kész a munka. Tehát legyen meg a feladat. Hogyha ezt letisztázzátok előre, hogy esetlegesen ilyen elcsúszások lehetnek, de hogyha valamit le kell pakolni, mert le kell pakolni, akkor az legyen meg, és akkor maradj egy kicsit tovább. Szerintem ezek tök jól működő dolgok, hogyha előre le vannak tisztázva, hát itt nem voltak, és felmondás lett a vége. De hogy még milyen felmondásos sztorik vannak, kiderül néhány zene után, tartsanak a Ceglét hangjával a továbbiakban is.

Folytatjuk a Cegléd hangját, kedves hallgatók, az FM 92-ön a Cegléd rádióban. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai nap kérdése már második alkalommal, de már csak az új válaszok maradtak hátra, nem a régi bent maradtak, úgyhogy aki ma írt nekünk, az figyeljen, de még ön is írhat a 0635-925-925-ös SMS számra. Anett írja, hogy pultos kolléganő 2 óra munka után hívott, hogy megjött neki, váltsam le kicsit, míg hazamegy átöltözni, soha többet nem jött vissza. Annyi sztorinak ez a vége, és olyan egyszerű indokokkal próbálják lerázni a kollégákat, munkaadókat, és miért nem lehet az igazat megmondani, hogy hát ő nem jött be, nem akarja ezt csinálni, köszönjön el, és akkor nincs az, hogy számítunk rá, várjuk vissza, vagy egyebek. Kitti a következő, Dajka néninek jött óvodába a kollégina, kb. Egy hétig bírta, zaj, sok gyerekek, stb. Majd egy reggelen bejelentette, hogy nagyon fáj a feje, ő inkább felmond, és ez történt. De itt legalább szólt, tehát ezt mondom, ez is már valamilyen szintű korrektség. Neki nem jött be az a nyüzsgés, és kijelentette, hogy inkább felmond, nem pedig, hogy otthon maradt, mert fáj a feje, és nem jön be soha többet, hanem elmondta. Ez nekem sokkal szimpatikusabb. Otto azt írja, hogy a legtöbb ember munkája felesleges, arra jó csak, hogy így élje le az életét. Ez elgondolkodható kérdés, ez inkább filozófia, a témánk szempontjából majdnem, hogy jelentéktelen, de valahol mégsem, mert hogyha valaki megtalálja a hivatását is, amit élvez, és el tud benne helyezkedni, szerintem az tök jó dolog. Erre kell törekedni, és lehet, hogy ezért sokan fel is mondanak egy adott munkahelyen, mert nem az, amit kerestek, csak legyenek szívesek a kedves munkavállalók úgy felmondani, hogy ne számítsanak

0: arra, hogy visszatér, mert csak hazaugrott WC-re, vagy nem tudom. Zsolt üzenete igencsak érdekes, azért mondott fel a kolléga, mert tudta magáról, hogy büdös a szája. De hát ezzel le lehet tenni, szerintem azért vannak módszerek, és hogyha tudja magáról, az egy dicséretes dolog, de ezért ne zavarjon másokat, és akkor neki nincs szüksége pénzre, vagy hogyha máshova megy, ott nem lesz büdös a szája. Most csak ezt próbálom felfogni. Érdekes, de igen, mi ilyen nevetséges és extrém okokat keresünk a felmondásra, ez pontosan ilyen. Gábor üzenete, próbaidős dolgozó, leltár alatt por ment a szemébe, hazament, és soha többet nem láttuk. Annyi üzenetnek ez a vége, hogy már kezdem felhúzni magam, kedves hallgató. Mi az, hogy por megy a szemébe, hazamegy, de nem szól senkinek, hogy nem jön vissza. Miért nem lehet egy telefon dobni, hogy ez nem az volt, köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok, nem tudom. Itt van Erika üzenete, kézbesítőnek jelentkezett a srác, de nem tudott biciklizni. Első nap futott a kolléganő mellett, másnap pedig már nem jött. Mondjuk ezt meg tudom érteni, hogy biciklis futárként futni kell egy kolléganő mellett, aki próbálja betanítani. Na igen, talán ezt én se csinálnám, és erről még nem volt szó, de tök jó indok, a fiatalságnak mindenképpen Sándor írta, nem volt wifi. És hogyha nincs wifi, akkor nem tud telefonozni, akkor nem jó a munkahely. Úgyhogy igen, hát ez egy tényleg extrém indok volt, és még vannak ilyen extrém indokaink, még kettő blogban jelentkezik ez a mai műsor, úgyhogy tartsanak velünk, ha tehetik, és ha van kedvük, írják meg, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Továbbra is a legnevetségesebb okokat keressük, amiért valaki felmondott, most lehet ez egy munkavállaló, lehet egy ismerőse, lehet, hogy ön volt az, lehet, hogy egy munkaadó mesélje a sztorit, hogy miket látott, például most egy ilyen következik Anna Máriától, nálam felmondott a takarító, mert takarítani kellett. Micsoda meglepetés. Amúgy igen, hát nem lehet csak azt csinálni egész nap, hogy mondjuk nem tudom, telefonomat nézegetem, vagy ilyesmi, hanem ott vagyok takarítani, és akkor meg kell csinálni azt, amit vállaltam. Azért ez meglepő tud lenni, így teljesen megértető, hogy ezután felmondott. Tehát a legnevetségesebb okokat keressük, és hogyha önnek is van ilyen, a 0635-925-925-re ezt elküldheti, de van egy kívánság, kukac@ceglirádió.hu nevezetű e-mail címünk is, ide is jöhetnek üzenetek. István ide írt nekünk. Egy zoknis cégnél dolgoztam, én húztam a zoknikat a fémlábakra. Hétig volt a betanulás, 9-re már ugrált a szemem, úgy ott hagytam, mint a húzat. Ezután vasutas lettem, 26 éve dolgoztam ott, Szerintem, hogyha nem a te világod volt, akkor jó, hogy eljöttél, és ezek szerint a vasútnál megtaláltad a számításodat. Péterrel megyünk tovább, próbaidős kollégát azért rúgták ki, mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkásruhát, és olyan büdös mackonadákba jött, hogy nem bírtunk megmaradni mellette. Tehát az tényleg durva, hogyha nadrág szagát, mert hogyha az ember kicsit megizzad, és hónaj szaga van, vagy ilyesmi, azt még úgy fejmagasságban el tudja képzelni az ember, de hogy rájöjjön az összes kolléga, hogy a nadrágjaim büdös, mackó nadrág, hát ez tényleg durva, de nem ezért volt a felmondás, hanem mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkaruhát, ami hát tulajdonképpen kötelező. Szóval nem értem. Miklós írja, hogy Németországban vagyok, 1000 éve mindig én mondtam fel, kaszinokban dolgozom, egyszer azért, mert kiabált velem a főnök, faképnél hagytam, majd közöltem vele, beperlem. Az egyiknél kedves voltam, közöltem, tudom, hogy a pótlékok nincsenek kifizetve, miközben a bérpapíron szerepelnek. Mivel szeretek itt dolgozni, így jó lenne a pert kerülni. Nem hitték el, felmondtam, majd pert nyertem. Aztán volt olyan is, hogy közöltem, nekem van életem a munkán kívül is. Nem vették figyelembe, felmondtam a legnagyobb szarban, direkt, mikor semmi emberük nem volt. Hát igen, akkor veled vigyázni kell, azt kell, hogy mondjam, mert te nem feltétlen nézed a komfortot, vagy a komfortérzetet a többieknél, hanem vannak céljaid, és ezt el is éred, úgy látom. Richard azt írja, túl messze van a dohányzó helység, írta a bolond kolléga a felmondásában. Hát ez mondjuk, és meg is indokoltam, úgyhogy a cég el kéne, hogy gondolkozzon, hogy legközelebb kicsit logikusabban felépíteni azt az épületet mondjuk. Azt írja nekünk Éva, hogy nem tudta, hogy végig kell dolgozni az egész műszakot, és pisilni is alig van ideje. Hát igen, végül is a műszak az nem arra van, hogy végig dolgozzon az ember, azért ott sok minden mást is lehetne csinálni, most ötleteink nincsenek, hogy miket, de persze, miért kéne dolgoznia az embernek, hogyha munkahelyre megy, ez szerintem teljesen hiteles. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott, még egy blogban visszajövünk, és hát ezen a ponton meg kell jegyezzem, hogy nyugodtan írjanak még üzeneteket, mert hogy elég sok van, ez biztos nem fog beleférni az utolsó blogba, úgyhogy lesz egy harmadik adás is ebből a témából, úgyhogy bátran jöhetnek még az üzenetek, 0635 925 925-ös. FM 92 Ceglédrádió.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A kérdésünk nem volt más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott a munkahelyen. Ez lehetett akár ön is, mármint aki felmond, lehetett akinek felmondtak, lehetett egy ismerős, egy kolléga, bárkiről várjuk a sztorikat, és nagyon sok üzenetünk volt, úgyhogy mindenképpen lesz majd egy harmadik adás is ebből. Mindenki biztosan nem fog beleférni, de ne aggódjanak, mert hamarosan, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de valamikor még folytatjuk ezt. Úgyhogy tartsanak velünk minél többször, hogy nehogy lemaradjon a saját üzenetéről. Majd holnap megírom, hogy milyen indokkal mondtam ma fel, írja nekünk Dávid, hát ezt akkor majd tényleg küld el, hogyha lesz felmondás. Azt hitte, hogy a másik munkahelye jobb lesz, ezt Edittől kaptuk, és hát igen, hogyha azt hitte, akkor ez van. Csak ugye már hallottunk ilyen üzenetről, hogy aki visszapróbált menni utána az előző céghez. József e-mailben küldte el, hogy Covid alatt a 8 órás határozatlan idejű munkaszerződésünket megváltoztatták 6 órásra, és aláíratták velünk. Majd köteleztek minket, hogy ettől függetlenül dolgozzuk le a 8 órát, de a fizetésünket is visszavették, mondván ennyit mi is tehetünk a cég jövőjéért. Nem fizették ki a maradék napi 2 órát, ami havi 40 óra ingyen munkát jelentett, jobban ment a cég a Covid alatt, mint előtte. Én minden nap 11:30-kor leléptem, felhívott a főnök a harmadik nap, ha még egyszer megmerem ezt csinálni, akkor be sem menjek. Csak annyit mondtam, hogy küldd el a papírjaim, a maradék 26 hívást meg már nem vettem fel, azóta se bántam meg. Hát egyébként igen, hogyha az emberből kisajtolnak mindent, és nem is hajlandóak fizetni, akkor szerintem egy ponton el kell gondolkodni, és tudom, hogy sokan félnek attól, hogy a váltás nehéz dolog, én is számtalanszor váltottam már a korábbi években, de igen, van benne némi kockázat. De azért szerintem, hogyha az ember eléggé akar dolgozni, akkor gyorsan megtanul bármit, és akkor ez működhet. Persze tanácsokat se akarok adni, nehogy miattam veszítse el valaki a munkahelyét, de néha igenis a sarkunkra kell állni. Anna Mária azt küldte el nekünk, hogy mert összevesztem a kollégával, aki régebbtől van a cégnél, és ezért menned kellett, vagy te mondtál fel? Aha, de attól, hogy ő régebb óta ott van, még nem biztos, hogy jobb munkaerő. Nekem ez kicsit fura, de hát oké. Viktor a következő, vasipar, én egyszer szóltam a főnöknek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a bankkártyámmal, és se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya jött ki, kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásom, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnök elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ezért igen, érdekes, hogy a főnök egyébként elengedett, ő még benne is lett volna, hogy maradj, vagy áthelyezzen, vagy valamit, de a lánya valamiért, a bögyében voltál, vagy nem tudom, mi lehetett a probléma, de ő neki nem tetszett ez a dolog. De milyen alapon engedi a lányának a főnök, hogy beleszóljon, hiszen ő a munkaadód. Nem teljesen értem, minden esetre ez így alakult, úgyhogy köszönjük az üzenetet, és legyen egy ilyen a végén, ami egyébként nagy tanulság az előző két adást tekintve. Anita azt írja, nincs kedve dolgozni már. Hát sok ilyet kaptunk, de itt legalább szólt. Nekem ez a nagy tanulság, hogy egy csomó nem is szólnak, csak lelépnek valahova, és nem jönnek többet vissza. Mindenki folytatjuk ezt a témát, kedves hallgatók, szerencsére sok üzenetünk érkezett, és fog talán a jövőben is, de a bent maradt üzenetekkel hamarosan tovább megyünk, egy másik alkalommal, holnap új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Addig is vigyázzanak magukra, legyenek jók, és hallgassák a Cegléd rádiót. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvosi hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Az időjárásról.
1: Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Összehangolják a budapesti kórházak belgyógyászati osztályainak működését. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrásóban.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Az időjárásról.
1: Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Összehangolják a budapesti kórházak belgyógyászati osztályainak működését. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik.